0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa, Iodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я настолько.
1: И один FM. Классная радио. В дорогу.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok, va! Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyázz a szava. Jó
1: FM. Klassne radio.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Divjana 102 i 1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 3-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 3 червня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Forgalomkorlátozásra kell számítani ma Beregszázban. A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint ma reggel 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszázban, az Iván Frankó és Olha Kobyliánszka utcák kereszteződésétől, az Olha Kobyliánszka és Rozsaskert utcák kereszteződéséig. A korlátozásra sürgőségi helyreállítási munkálatok miatt kerül sor. A megszokott forgalmi rendet a munkálatok befejezése után állítják vissza. A sofőröket arra kérik, hogy előre tervezzék meg útvonalukat.
3: До уваги водіїв, на одній з вулиць в Береговій сьогодні буде тимчасово перекрито рух. Згідно повідомлення ТОВ «Водоканал Карпатвіз», у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт, з 9 за київським часом заплановано обмеження руху автотранспорту на відрізку дороги від перехрестя вулиць Івана Франка та Ольги Кобилянської до перехрестя вулиць Ольги Кобилянської та Рожошкерт. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
2: Orosz ügynököt vettek őrizetbe Kárpátalján, aki védelmi üzemek elleni támadásokhoz gyűjtött adatokat. A 34 éves harkivi férfi titkos információkat szolgáltatott az orosz titkosszolgálatnak. Az orosz ügynök egy gyár beszervezett alkalmazottja volt, aki Ukrajna nyugati részén védelmi megrendeléseket teljesítő vállalatokról kémkedett. A férfit a lakhelyén tartóztatták le. A házkutatás során mobiltelefonokat találtak, amelyek bizonyítják az ellenségnek végzett tevékenységet. Emellett fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak nála, amelyek eredetét jelenleg vizsgálják a hatóságok. A férfi ellen

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунг і békesség Істентől, ами Атянктól і аз ő egyszülött фіától, аз Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy fogadsz minket ide a te jelenlétedbe. Köszönjük, hogy ennek helye lehet a te házad, helye lehet az otthoni csendesség, helye lehet távol a nagyvilágban egy hely, amit csenddel, bűnbánattal és előtted való alázattal közelíthetünk meg. Annyi mindenben különbséget látunk egymás között. Odáig, hogy harcokba, háborúkba bonyolódunk egymás ellen. Pedig teremtett gyermekeidként te benned van útmutatásunk, megmaradásunk és vigasztalásunk. Könyörgünk, Urunk, hogy a mai napon nem emberi különbözőségeket, hanem a feltámadott Úr Jézus Krisztust ragyogtasd fel nekünk, mennyei édesatyánk. Amen. Szeretett testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg az Úrnak igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a 15. rész 7. versétől a 13. versig, eképpen. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Mert azt mondom, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett, Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéretet, a népek pedig irgalmáért dicsőítsék Istent, amint megvan írva. Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek, dicséretet éneklek. Azután ezt mondja, örüljetek népek az ő népével együtt. Majd ismét, dicsérjétek az Urat, mint ti népek, dicsőítsétek őt, mind a nemzetek. Ézsaiás pedig így szól. Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik. Benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt az Úr házában, és jó reménységgel fordulok a kamera felé, és köszöntöm a kedves online becsatlakozókat és a rádióhallgatókat is, hogy ebben a lelki közösségben együtt vagyunk, amiben az Isten összekapcsol minket. És nem véletlenül hangsúlyosabban ejtettem meg e néhány szót, mert itt a 15. rész 7. versétől ismételten előjön egy olyan kérdés, ami nem először van tárgyalva sem a római levélben, sem pedig magában az Új Szövetségben. Jézus Krisztus után mi maradt nekünk, kedves testvérek? Ez egy fontos kérdés, amit a mindennapokban is helyre kell tenni. Tudnunk kell önmagunkban helyre tenni. Jézus Krisztus után marad egy új szövetség. Egy nyitott, egy mindenkire érvényes, és mindenki által elérhető és megragadható új szövetség. Azonban az ember kezei között egy isteni ajándék Istennel való kapcsolat nélkül valami olyasmivé válik, amire a végén már rá se lehet ismerni. A mindennapi életünkből talán az a hasonlat árnyalja ezt valamennyire, mint amikor nem hozzáértő szakember végezel egy munkát. Se a működés, se az esztétika, semmi nem lesz a helyén, és az embernek még pénzébe is kerül. Ez a nagy feszültsége ennek az ige szakasznak, ami a szemünk előtt áll. Ugyanis akik az Ószövetség követéséből találtak rá Jézus Krisztusra, és akik a pogány világból jönnek, nagy különbségeket látnak egymás között. Mégpedig olyan különbségeket, amelyekben szabályok, törvények, történetek, és még nagyon sok minden árnyalja szerintük azt, hogy ki kicsoda, és ki miért jobb. Akik a zsidó háttérből érkeznek, nekik mindenféleképpen fontos a mózesi törvény, annak a komolyan vétele, a megbecsülése. Akik a pogány háttérből jönnek, ehhez nem tudván kapcsolódni, csak Jézus Krisztus szent ajándékába beletalálva, Isten szabadításának örömébe, a lélek kiáradásának ajándékába látják és érzékelik azt, hogy ez az új szövetség nyitva áll előttük. Azonban leegyszerűsítve és kicsit végig gondolva, hátrébb lépve ettől az egésztől mindezt, ami a szemünk előtt van, bűnös emberek jönnek a mennyei Atya jelenlétébe. Ezen bűnös emberek időtlenül nem tudják elérni az Istent. Ha nincsen Jézus Krisztus, megmarad az örök távolság. Az Isten kegyelme és szent rendelkezése alapján Jézus Krisztus megérkezik. Jézus Krisztus elvégzi a váltság munkát. És olyan felfoghatatlan mértékig megváltoztatja az Isten és az ember kapcsolatának természetét, hogy már-már szinte talán sokunk számára hihetetlen módon bűnbánattal, alázattal kiáltva az Úrhoz fogadja az imádságunkat az Atya. És ebben az új szövetségben különösen fontos a 7. versnek ez a néhány sora. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Rómában, Korintusban, Beregszászban, Magyarországon, Budapesten, hogy településneveket is felsoroljak, vagy a világ bármelyik pontján, egy életre hívott gyülekezet, amelyet az Isten támasztott, amely az Isten áldása nyomán éli a mindennapjait. Ezekben a dolgokban nagyon fontos, hogy éberséget mutasson. Nagyon fontos, hogy nyitva legyen ez az ajtó Isten gyermekei felé. Mert nagyon sok minden különbség tételre ad okot, és sok minden különböztet meg bennünket. Nem vagyunk egyformák, nem ugyanazt akarjuk, még a céljaink se hasonlítanak. Azonban a Szentlélek Úristen, akinek a kitöltetése, az elérkezése a mindenki számára felfogható jelenléte most nem régen még pünkösd ünnepében volt előttünk az igében, a Szentlélek Úristen képes ezt az egységet formálni és alakítani bennünk. És mindig nagyon nagy harc és küzdelem, hogy megkérdezzük magunktól és talán egymástól is, hogy de hogy emberként harcolhatunk-e ez ellen. Talán sokkal jobb az a kérdés, hogy tudok-e ennek emberként engedni. Istent követni nagyon sokszor azt jelenti félelmek, gondolatok és érzelmek szintjén, hát ha úgy fogom csinálni, ahogy Isten mondja, engem megemésztenek. Ha úgy fogom csinálni, ahogy Isten mondja, akkor az én napjaim betelnek és vége. Elásom magam, nem lesz se becsületem, se barátom, egyedül maradok. Azonban akik Isten szavait komolyan veszik, ráhelyezik életüknek minden terhét, rábízzák magukat, ők Krisztus befogadásával találkoznak, és ez lesz a küldetés is. Ez lesz a küldetés is. És meggyőződéssel vallom azt, hogy az Ószövetség idejéből átlépni az Új Szövetség idejébe egy embert próbáló feladat. Meghaladja az emberi képzelőerőt. Mit akar Isten ezzel a feltámasztással, ezzel a Jézus Krisztusi jelenléttel? Hát ugyan. De ettől függetlenül, kedves testvérek, Isten mégis ezt a valóságot formálja meg. És ebben a valóságban hív el bennünket. Hív arra, hogy ha kell, álhatatosan, ha kell, hosszú tűréssel. Nekem mindig olyan megindító az úrvacsorai liturgiában azt hallani, hogy viseljétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak. Annyira gyakorlati, annyira megrendítően konkrét. Erre hív bennünket Isten. Arra hív bennünket Isten, hogy ahogy mi helyet kaptunk, ahogy a mi életünkben eljött annak az ideje, hogy leültetett maga mellé, megerősített, megtanított, útba állított, úgy éppen úgy, mint egy gyermek, aki játszva tanulja meg az ő környezetében ott lévő felnőtteknek minden mesterségét, minden dolgát, játszik a gyermek, és így próbálja meg újra és újra, és így tanulja meg, úgy valahol nekünk is mindazt, amiről az Isten beszél, eképpen kell a mindennapi életünkben gyakorlattá változtatni. Mert vannak népek, akiknek az a küldetése, és az isteni rendelkezés alapján az az ő jövőjük, hogy örüljenek, hogy dicsérjenek, hogy az a hajtás, ami is a gyökeréből népek uralkodójává emelkedik, az sokak előtt nyilvánvaló és látható legyen, és kedves testvéreim, egy megváltott embernek ezzel van dolga. Ezzel van dolgunk, hogy Isten küldetését, az ő szent kiküldetését, amit ha fel kéne idézni, akkor talán valahogy úgy mondanánk együtt, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. Ezt a küldetést ránk bízza az Isten. És ez az Úr aképpen mutatkozik be mindnyájunk számára, ahogy a 13. versben is olvassuk, a reménység Istene. Ma sokunk életében a reménység szinte nyomukban található meg. Persze bizakodva és néha egy-egy nap erősebben remélve vagyunk jelen, de úgy összességében hiányzik. Hiányzik akkor, amikor elmondjuk, hogy mi történt velünk. Érződik, hogy hiányzik, mikor arról beszélünk, hogy mi vár ránk. Érződik, hogy a reménység Istenének jelenlétében vannak dolgok, amiket még nem értünk. Egy ilyen vége láthatatlan nehézségektől roskadozó világban kell még igét hirdetni. Személyes bizonyságtételben kell még hívogatni az embereket templomba, kell még az emberekhez odafordulni, szeretettel hívni őket ide az Úr házába, az Úr jelenlétébe, kell még. A bibliaolvasó ember a következőképpen tud tájékozódni ebben a kérdésben. Míg Jézus Krisztus erővel és hatalommal vissza nem jön, addig a missziói parancs érvényben van. Parancsolni csak a szolgának lehet. Jézus Krisztus szolgája pedig megkönnyebbülésében, élete megboldogulásában, élete visszanyerésében hűséget fogad. Tehát Jézus Krisztusnak minden szolgája, nő és férfi, idős és gyermek, a reménység Istene elé kell jöjjön. Újra és újra. És ezt a reménységet, ennek a reménység Istenének az üzenetét kell továbbadjuk. Azt gondolom, hogy nagyon sok ember életében ez a reménység az, ami hiányként ott van, de megfogalmazni nem tudja. Hiszem azt, hogy a mi megváltásunknak önmagán túlmutató jelentése is van. Megtartott, megváltott, most pedig oda küld. Azt gondolná az ember, olvasva az új szövetségi leveleket, hogy hát ezek a keresztény testvérek megeszik egymást úgyis. Akik zsidóból lettek keresztények, akik pogányokból lettek keresztények, vannak közöttük hatalmasok, és valóban a társadalom legaljáró rabszolgák. Nagy jövő nincs mindebben. És mégis azt kell lássuk, hogy Isten a maga titokzatos és nagyon, nagyon nehezen érthető módján emberről emberre, hitből hitbe munkálkodik. Kedves testvérek, fontos ez a szószék, fontos az innen hirdetett ige. Ebből valamennyien táplálkozunk, jó magam is. De a bennünk elvégzett isteni szabadítás, a nekünk adott reménység, az a mi bizonyságtételünk. Azt gondolom, helye van annak, ha ezt imádságban végig gondoljuk. Helye van annak, ha ezt szavainkkal továbbadjuk. Helye és tere van annak ebben a földi életben, hogy szóljon az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról, a bűnök bocsánatáról és az ember megváltásáról a bizonyságtétel. Helye van, de vajon van-e küldöttje? Van-e küldöttje ennek? Isten választottai és küldöttei pedig mi vagyunk. Én így kívánom valamennyiünknek, hogy vállaljuk az Úrtól kapott küldetést, és a 13. vers teljes egésze vezessen bennünket ebben, a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Úr Jézus Krisztus, amilyen hihetetlennek tűnt, hogy egyszer pogány népekből származó ezrek és milliók fognak téged dicsőíteni, annyira hihetetlen az, hogy mi magunk a te szolgáidként, emberek hitre jutásában a te eszközeid lehetünk. Mindenféleképpen a bennünk élő reménység vizsgázik a mindennapokban. Hadd tegyük ezt eléd. Hosszú szavak és megfogalmazások nélkül, Urunk, te látsz bennünket. Így könyörgünk most mindazokért, akik nyomorúságukban, terhekben roskadozva élik a maguk mindennapjait. Könyörgünk a bezártságban, a távolságban szenvedőkért. Különösen egy férfi testvérünket hoznánk eléd, Urunk, aki műtét után lábadozik. Te látod, Urunk, hogy a felépülés is milyen küzdelem és harc tud lenni. Ebben hadd tegyük az ő életét a te jelenlétedbe, és az ő testi gyógyulása felett az ő lelki gyógyulását is hadd kérjük el. Urunk, légy a mi vezetőnk egymás befogadásában, a bűneink megbánásában, és a veled való közösségben megújulásban. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetített. Igét hirdetett Маргітич Януш, реформатор лекіпастор.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Януш, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúj.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 3-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 3 червня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Hétre emelkedett a tegnapi Kijev elleni nagyszabású orosz támadás halálos áldozatainak száma. A főváros polgármestere Vitali Klitschko közölte, hogy egy újabb sérült a kórházban belehalt sérüléseibe. Korábban a polgármester arról számolt be, hogy a támadás következtében 90 ember sérült meg. Tegnap este még 52-t ápoltak kórházban, köztük 2 gyermeket is. Mindeközben gyásznapot hirdettek a Dnyiprótért június 2-ára víradó éjszaka végrehajtott orosz támadás áldozatainak emlékére. A legfrissebb adatok szerint a csapásban 16 ember vesztette életét, további több mint 40-en pedig megsérültek, közölte a Suspilne Media.
3: Кількість жертв масованої атаки Росії на Київ завданої вчора зросла до 7 осіб, повідомив київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, у лікарні помер ще один поранений. Раніше Кличко зазначав, що внаслідок атаки постраждали загалом 90 людей. Станом на вечір 52 постраждалих перебували в лікарнях, серед них 2 дітей. Також відомо, що сьогодні оголосили день жалоби за жертвами російської атаки на Дніпро, що сталося у ніч проти 2 червня. За останніми даними, загинули 16 людей, ще понад 40 були поранені, пише Суспільне медіа.
2: Otthonszülésnél segítettek a kárpátaljai mentősök. Egy 37 éves nőnek segítették világra hozni gyermekét a kárpátaljai mentősök. Az Ungvári járásban található Ljuta, azaz Havas köztelepülésen. A sürgősségi mentőszolgálat éjfél körül kapott riasztást a vajúdó kismamához. A szülés azonban olyan gyorsan haladt előre, hogy a mentőegységeknek a helyszínen, az otthonában kellett levezetni a szülést. Az egészségügyi dolgozók sikeresen segítették világra a babát, majd az édesanyát és az újszülöttet kórházba szállították. További figyelésre és ellátásra. A 103 Zakárpátja tájékoztatása szerint tavaly a megye mentősei összesen 68 olyan szülésnél nyújtottak segítséget, amelyek nem szülészeti osztályon, hanem azon kívül történtek.
3: На Закарпатті бригада швидкої допомоги прийняла пологи вдома. Близько опівночі медики швидкої виїхали на виклик до села Люта Ужгородського району, де у 37-річної жінки розпочалися пологи. Через стрімкий перебіг медики прийняли пологи вдома. Після надання необхідної допомоги маму та новонародженого госпіталізували до медичного закладу, інформує 103 Закарпаття. Там зазначають, що минулого року бригади екстреної допомоги області прийняли 68 пологів, які відбулися поза пологовим відділенням.
2: Mezőgazdasági munkálatok közben egy második világháborús aknára bukkant egy gazda az ungvári járási Kisgelyőcön. A DSNS tűzszerészei megállapították, hogy a tárgy egy 82 mm-es aknevető gránát a második világháborúból. A lövedéket elszállították, és egy speciális gyakorló téren megsemmisítették, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Ez már a harmadik ilyen eset az ungvári járásban az elmúlt hónapban. Az aktív mezőgazdasági munkák miatt a helyiek egyre gyakrabban találnak a múlt háborújából származó veszélyes, előregedett robbanóeszközöket. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, ha gyanús fémtárgyat észlelnek, ne nyúljanak hozzá, hanem azonnal hívják a 101-es.

0: adatokat. A 34 éves harkivi férfi titkos információkat szolgáltatott az orosz titkosszolgálatnak. Az orosz ügynök egy gyár beszervezett alkalmazottja volt, aki Ukrajna nyugati részén védelmi megrendeléseket teljesítő vállalatokról kémkedett. A férfit a lakhelyén tartóztatták le. A házkutatás során mobiltelefonokat találtak, amelyek bizonyítják az ellenségnek végzett tevékenységet. Emellett fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak nála, amelyek eredetét jelenleg vizsgálják a hatóságok. A férfi ellen vádat emeltek. Az ukrán biztonsági szolgálat tájékoztatása szerint életfogytiglanig tartó börtönbüntetés és vagyonelkobzás fenyegeti.
1: На Закарпатті затримали агента Російської Федерації, який збирав дані для ударів по оборонних заводах. 34-річний житель Харкова збирав секретну інформацію для спецслужб Російської Федерації. Агентом РФ виявився завербований працівник одного з заводів, який шпигував за підприємствами, що виконують оборонні замовлення на заході України. Чоловіка затримали за місцем його проживання. Під час обшуку в оселі виявлено мобільні телефони з доказами роботи на ворога. Також у нього вилучили зброю та боєприпаси, походження яких наразі з'ясовують правоохоронці. Йому повідомили про підозру. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, інформує Служба безпеки України.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A következő órákban is marad az enyhén felhős idő. A levegő hőmérséklete 24 fok lehet. Csapadék kialakulására nem kell számítani.
1: У наступні години спостерігатиметься малохмарна погода. Температура становитиме біля 24 градусів. Значних опадів синоптики не передбачають.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Ragyosz Luka Csandovásoljú Vájnovene Sportlón. A horvát labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Zlatko Dalić kihirdette csapata keretét a 2026-os világbajnokságra. A népsorba bekerült a horvát futball legendás középpályása Luka Modrić is, akinek ez a világbajnokság pályafutása utolsó tornája lesz. A világbajnokságon a horvát válogatott egy csoportba került Angliával, Panamával és Gánával. A tornát Észak-Amerika három országában, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik meg június 11 és július 19-e között, és ez lesz a világbajnokságok történetének leghosszabb kiírása, összesen 39 napos időtartammal. A mérkőzéseket 16 város fogadja majd. A 2026-os világbajnokság döntőit New Yorkban rendezik meg július 19-én. Головний тренер національної збірної Хорватії Златко Даліч оголосив заявку своєї команди для участі на чемпіонаті світу. До списку футболістів увійшов і легендарний півзахисник Лука Модрич, для якого цей мундіаль стане останнім у кар'єрі. На чемпіонаті світу збірна Хорватії зіграє в одній групі з Англією, Панамою та Ганою. Турнір пройде у трьох країнах Північної Америки – США, Канаді та Мексиці. З 11 червня по 19 липня і стане найдовшим в історії. Він триватиме 39 днів. Матчі приймуть 16 міст. Фінал чемпіонату світу відбудеться у Нью-Йорку 19 липня. Fabrizio Romano értesülései szerint a Liverpool sikeres tárgyalásokat folytatott Andoni Iraolával, és már elvi megállapodási született arról, hogy a szakember a következő szezontól átvezi a csapat irányítását. A 43 éves Iraola 2023. júliusa óta a Bournemouth vezetőedzője volt. Az idei szezonban a cseresznyések az ő irányításával történetük során először kvalifikálták magukat az Európa Ligába. Insider Fabrizio Romano povedomil, že Liverpool після успішних перемовин вже досягнув принципової домовленості з Андоні Іраолою, який має очолити червоних з наступного сезону. Нагадаємо, що 43-річний Іраола очолював Борнмут у період з липня 2023 року. В цьому сезоні вишні під його керівництвом посіли шосте місце в АПЛ і вперше в своїй історії вийшли у Лігу Європи. A Mercedes pilótája Andrea Kimi Antonelli megkapta a rangos Lorenzo Bandini trófeát. A Bandini díj egy évente odaítélt elismerés, amellyel a Formula 1 versenyzőinek vagy csapatainak kiemelkedő teljesítményét jutalmazzák. Tavaly Antonelli csapattársa George Russell kapta meg ezt a trófeát. Emlékezetes, hogy a kanadai nagydíjon arató győzelmével Andrea Kimi Antonelli a Formula 1 történetének első pilótája lett, aki pályafutása első négy futam győzelmét egymás után szerezte meg. A hétvégén pedig következik a Monaco új nagydíj, ahol tovább növelheti előnyét a bajnokságban. Pilot Mercedes Andrea Kimi Antonelli otrimał prestižnú nagrodu trofej Lorenzo Bandini. Про це повідомила прес-служба команди. Нагорода Бандіні – це щорічна нагорода, якою визначають досягнення окремих гонщиків

0: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi. Tartsanak velünk!
1: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою.

0: 2026. június 3-a 10 után 12 perccel derül. Szép napot kívánok mindenkinek, ez a különkiadás műsor.
1: Sziasztok! Kívánok én is mindenkinek és minden kedves hallgatónak.
0: Jó reggelt!
1: Jó reggelt, és neked is, Zoltán, szép napot!
0: Hát, hölgyeim és uraim, június dübörög, és már egy újabb nappal vagyunk előrébb a nyár kellős közepe felé, ami azt jelenti, hogy ha nyár, akkor viszont a cseresznye szezon is megérkezik. Nekünk egyik nagy gyermekkori érzésünk, hogy amikor az iskolában a vizsgaidőszak indult meg, a nyári táborokról felkészülés, és akkor mindig elmentünk Ardóba cseresznyét őrizni, mert Ardóban egy nagy cseresznyefánk, és azt a varjaktól kellett mindig őrizni.
1: Szóval kell elképzelni, mit csináltatok?
0: 3:30 perckor felkeltették a gyerekeket, kibicikliztettek bennünket 2 kilométer arrébb Ardóba, ott bementünk a kertünkbe, és kis sátorban néztük a varjakat, és voltak ilyen hangeszközök, amikkel kalimpáltunk, és kergettük a varjakat, meg a seregét.
1: Na, itt tudom én is.
0: Kár, meg hes, ezeket kellett kiabálnunk a gyermekkor élményként, és az éveken keresztül, mert ez előzte meg a cseresznye, amikor elkezdett már érni, akkor viszont nekünk ez már fix program volt mi évről évre.
1: Fix munka. Éves munka. Hát nagyon izgalmas ez a cseresznyeszedős időszak. Én emlékszem, hogy én gyerekként, hát nálunk a szilva volt az, amit emlékszem, hogy én emlékszem, hogy szerettünk, de szerintem volt ott barack is, volt ott cseresznye is, úgyhogy azok a gyerekek és jó magam, akik városban nőttek fel, és nem igazán szerették az ilyen szezonális munkákat, hát nem épp a kedvenc időszakunkhoz tartoztak, viszont van egy olyan történetem, hogy ugye édesanyám Maklihegyen nőtt fel, a család többi tagjával, a testvéreivel, és a napokban mesélte el nekem azt a gyerekkori történetet, amivel nem nagyon dicsekedtek, és ugye ők is elmesélték, hogy gyerekként nagyon sokat ugye szedték a gyümölcseket, mert hogy ez a terület nagyon híres a gyümölcsfájéról is egyébként, és mondta, hogy hát, amikor megunták, akkor levéllel betakarták a földön, mert ugye kicsik voltak, és ugye a földre hullott a gyümölcseket,
0: igen,
1: ők szedték fel.
0: Volt, igen.
1: Igen, és amikor már nagyon megunták a munkát, és nem bírták megenni a földön lévő gyümölcsöket, akkor inkább betakarták a fűvel. Úgyhogy izgalmas gyerekkori történetek ezek.
0: Akkor ránk kell is, mert az is izgalmas volt igazából, hogy amikor már odaértünk, akkor már elkezdtük szedni a cseresznyét, úgyhogy viszont egy hatalmas fáról beszélünk, amely két megközelítés volt, vagy kötéllel felmásztál, és kikötözted magad, és onnan szedted, és leengedted a vidret, aztán pedig a dobozba raktuk, aztán biciklettettük, aztán elvittük a beregszászi piacra, vagy édesapám asztalosként épített egy hatalmas létrát, amely két nagy létrában, 6-7 méter magas volt, és ugye azon tetején fel kellett állni, és arról szedhetted az oldalsó ágaknak a termését. Meghökkentő érzés volt, hogy egy igazából belegondolva ma már életveszélyes dolog volt minden megközelítésben, viszont ami bizonyos, hogy mindig féltünk, hogy le ne essünk. És éppen nem olyan rég beszélgettem egy idősebb emberrel, Balázséron, és ő mondta azt, hogy gyakorlatilag nagyon sok olyan történet van sajnos Balázséron, legalább 3-at tudott felsorolni, ahol az ember cseresznyefára mászott fel, cseresznyét szedni, vagy medgyet szedni, és leesett, és többet nem állt fel. Úgyhogy ez az időszak a gyümölcs betakarításnak, a szedésének a korszaka, és hát felhívnak hallgatók villámit arra, hogy szeretjük a cseresznyét, szeretjük, hogyha fütyörészve szedi a munkás, és nem betömött szájjal, hogy ne fogjon el a termék, hanem viszont azért a fáról való leesés az nagyon veszélyes lett, mert egyes fáról csak egyszer lehet leesni.
1: Hát igen, ez tényleg egy nagyon veszélyes dolog, és hát bárhogy is szeretnénk, ez ugye évről évre nem múlik el, ennek nincs más metódusa, csak hogy felmásztunk arra a bizonyos fára, mert hát ugye a talaj is labilis, bármilyen létránk van, én nem hiszem, hogy van a világon olyan létre, ami ilyenkor nagyon stabil lenne, hát tényleg oda kell mindenképp figyelni a biztonságunkra, mások biztonságára, meg hát ugye van ez a horgos cucc, amit
0: igen,
1: úgy beleakasztunk
0: az
1: ágba. Az
0: ágat, persze,
1: na, hogy azok is okoznak is komoly sérüléseket, hogyha esetleg leesik, vagy visszapattan, úgyhogy aki gyümölcsöt vesz a piacon, vagy bármelyik boltban, gondoljon arra, hogy az a bizonyos gyümölcs az úgy került a polcra, hogy valaki leszette, úgyhogy ezért mindenképp értékelnünk kell, mert hogy ez egy nagyon fáradalmas munka.
0: Igen, viszont az idei cseresznye szezon az nagyon sok esetben nem igazán tűnik szezonnak. Több cseresznyefákat gondozó kertész mondta azt, hogy idén 1 kiló cseresznye nem volt, a gyerekek ették meg, és elmondhatjuk, hogy az idei áron is megmutatkozik. Ezt hírekben hattuk, hogy akár 200 rivnya is lehet, tehát mi utána jártunk, Ungváron a piacon 200 rivnya per kilója, illetve falvú helyeken, hogyha már le van szedve, akkor 100 rivnyáért veszik át a cseresznyét, ami igazából egyébként nagyon sok, de hogyha belegondolsz, hogy 200-ért értékesítik tovább, akkor mégsem annyira sok. Akinek van azon nagy ajándék, mert nagyon kevés embernek maradt meg, nem tudom milyen csoda módján, viszont hát idén sok cseresznyét nem fogunk betenni a befőttes üvegbe.
1: És lekvárunk sem biztos lesz, pedig olyan finom a...
0: Cseresznye lekvár, tényleg nem,
1: és
0: nem
1: megy. Igen, hát egyébként én úgy hallottam, hogy bent, beljebb Ukrajnában akár 800 grivnya is lehet, 900 grivnya is lehet egy-egy kiló, igen. Mert hát ugye általában tőlünk Kárpátaljáról származnak a finomabbnál finomabb gyümölcsök, és ugye hát mire az odaér, addigra az ára is felemelkedik, úgyhogy nem egy olcsó mulatság.
0: Ne felejtsük el a biztonságot, és visszatérve a fáról való leesésre, éppen adtunk hírben tegnap, hogy egy fiatal esett le egy fáról, és meghökkentő, hogy cseresznyeszedés közben, hogy az alatta lévő kerítésnek a hegyes részei azok teljesen összevágták, így aztán nagyon komoly sérülésekkel szállították kórházba. Ma sokkal veszélyesebb még a kisfáknak való mászása is, mert ugye alatta már általában beton van, vagy éppen kerítés, úgyhogy ezeket a dolgokat érdemes mindenképpen körültekintően használni. Gyerekek jó, ha fára másznak, de azért nagyon vigyázunk, hogy ne a térköves térkőre pottyanjon, vagy éppen a kerítésnek az ágaira, mert az igazán veszélyes lehet egészség szempontjából. Illetve ha már fáról beszélünk, akkor érdemes megnézzünk azt a kis videót, amit éppen tegnap posztoltak valamikor néhány héttel ezelőtt történetet Beregszázban, egy hatalmas öreg fát vágtak ki szakemberek, és hát én nem így képzelek el egy ilyen nagy fának a kivágását, viszont hatásos volt, és a videót végignézve elmondhatjuk, hogy szerencsére oda esett, hova tervezték.
1: Én nem szeretném senkinek sem, nem vagyok favágó, ezért nem szeretném senkinek sem megkérdőjelezni a szakértelmét a favágás területén, de tegnapi videót látva én elgondolkodtam, hogy lehet, hogy némi ismerettel talán rendelkezem így favágás terén, hogyha cserkészkedtünk, vagy voltak ilyen száraz fák, de szerintem mi soha a tizen akárhány éves cserkész múltam alatt nem vágtunk ki így fát, pláne nem ekkorát, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon nagy szerencse, hogy tényleg ugye oda pottyant, és úgy pottyant oda az a fa, hogy ők azt kiszámítottak. Lehet, hogy ilyen mérnöki pontossággal álltak neki.
0: Az úriember, amit csinál, talán a videó látható, hogy igazából tudta, hogy mit csinál. Mert ugye mellette több értékes autó is volt, volt egy szakasz, ahova esetett, egyik oldalról a tömeglakások, itt a mikrorajonban történt esetről beszélünk. A tömeglakások fették a területet, ami szintén kárt okozott volna benne, mellette egy-két autó, szerintem 5-6 méteres távolságban.
1: Nem is akármilyen autók voltak.
0: Igen, elég értékes autók voltak. És ugye volt egy szakasz, ahova eshetett, és ugye izgalmas volt, hogy próbálták a munkatársak ezt a szakasz lezárni, autók mentesíteni, de nem sok más alternatívája volt, hogy hova dőlhet ez a fa. Jól megcsinálta,
1: akkor pont oda esett. Akkor mégiscsak volt ott szakértelem és mérnöki pontosság. Mondjuk lehet, hogy én nem lettem volna ennyire belevaló. Nem vagyok ennyire bátor, de lehet, hogy a mai világban erre van szükség, hogy valaki ilyen bátor legyen, és ilyen vakmerőséggel álljon neki fát vágni.
0: De nagy esélye hozzá kell tennünk, hogy lehetséges, hogy tudta, mit csinál. Úgyhogy örültünk, biztonságosan pikpakkal kiválta, és pont oda dőlt, ahova tervezte. Én csodálkoztam, hogy hű, hát van idegrendszer az üreembernek. Biztosan nem ma kezdte ezt a területet, ezt a szakmát. Ha van technikai információt, akkor örömmel veszik, 0957097097-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, és ha már forgalom, akkor említsük meg, hogy van egy forgalom korlátozás Beregszázban pont a mai napon reggel 8 órától idéglensen.
1: Így van, a Vodakanál Kárpátvíz tájékoztat minket és a lakosságot, hogy ma hiba elhárítás és helyreállítási munkálatok miatt reggel 8 órától idéglensen korlátozva lesz a gépjármű forgalom az Ivan Franko, az Olha-Kobilánszka utcák kereszteződésétől az Olha, Kobilánszka és Rozsoskert utcák kereszteződéséig tartó útszakaszon, és a megszokott forgalmi rend a munkálatok befejezését követően helyre fog állni.
0: Több témával várunk benneteket. Perceken belül érkeznek hozzánk meghívott vendégeink, dr. Tarpai József és dr. Berkovás Sándor, a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács alelnökei, illetve a következő órában, ezt követően pedig Csáki Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével szeretnénk beszélgetni a Kárpátalját érintő fiataloknak a táborozhatásáról és az elmúlt napokban történt látogatásukról.
1: Hagynyisnyi hosti nášoj peredáči Aleksandr Berhauer za stupnej holove za Karpatskoj horskoj turističnoj rade ta Josip Torpo za stupnej holove rade ta avtor zbirke turističnoj almanah Berehivskoj OTH ta Čongor Čaki holova asociaciji Rakovci.
0: Zenével megyünk tovább, köszönjük, ha írtok nekünk és megosztjátok a mai élő közvetítésünket a Facebookon, és külön köszönjük, ha velünk tartottok ebben a két órás különkedés műsorában. Dübörög a háza, Bieber szénekel.

0: kopik.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
3: 10 óra 33 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket. Ez a külön kiadás műsor, szóval egészen 12 óráig vagyunk élőben, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meghívott vendégeink érkeztek hozzánk.
4: Itt van velünk dr. Berhauer Sándor, a Rákóczi Egyetem rektor helyettese, a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács alelnöke, és Tarpai József, a szervezet elnöke és a kötet szerzője. Szihagyni známe úgy, Alexandr Berhauer, projektor Universitetu Rákóczi, zastupný holovej Karpatské Uharskej turistickej rady. Josip Tarpai, zastupný holové rádi, a autor zbírky Turistický almanach Berhívskoj OTH. Köszönjük, hogy itt vannak velünk a stúdióban.
5: Mi is köszönjük mindenkit.
6: Köszönjük mindenkit.
3: Hát május 28-án egy újabb könyvbemutatóra kerül sor a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács Beregszászban, a Beregszászi Rákóczi Egyetemen mutatta be a Beregszászi Kistérség turisztikai almanachját. Hát a könyv és a kiadásokról beszélünk, akkor az egy elég komoly sorozat részeként jelenik meg, mert ha összesítjük a munkát, akkor az elmúlt évben sok nagyon hasznos és fontos hiánypótló alkotás jelent meg a kiadványok sorában.
5: Igen, a turisztikai tanács fontosnak tartja azt, hogy szakmailag abban a térségben, ahol élünk és dolgozunk, valóban hiteles információt tudjunk átadni, akár magyar, ukrán vagy angol nyelven is a turisták, illetve a turista szervezők irányába. A turisztikai tanács több kiadványa is van. Talán a legnagyobb kiadványunk, amit 5 éve adtunk ki, az a Kárpátalja magyar szemmel, magyarul és ukránul is, ott egész Kárpátalját bemutattuk. Ami meg még régebbi talán az, hogy ugye 20 évvel ezelőtt nyitottunk itt Turinform irodát Beregszászba, ez volt az első Turinform iroda egész Ukrajnában, nem csak Kárpátalján, és tulajdonképpen mai napig fenntartunk úgymond Turinform irodát, ugye ez a római katolikus templommal szemben a Rákóczi téren található, és itt, amit eddig kiadtunk az elmúlt 10 évben, 20 évben, minden kiadvány magyar, ukrán, angolul elérhető, tehát ezt fontosnak tartjuk. Természetesen a mai világban már minden online is elérhető, tehát ez is nagyon fontos, hogy bárki hozzá tud férni, tehát ezért fontos számunkra, hogy megalakult ugye 5 évvel ezelőtt a Beregszászi Kistérség, ez azt jelenti, hogy a Beregszászon városon kívül ugye 17 település tartozik hozzá, és akkor ez egy ilyen hiánypótló kiadvány is, és ugye azért almanak, mert tulajdonképpen nem csak turistáknak szól, hanem honismereti, tehát a helyben lakó kárpátai embereknek is érdekes lehet, hogy a kis hazánkról milyen információkat tudtunk összegyűjteni.
4: Hogyan kezdődött a kötetnek a megírása, maga a folyamata? Mennyi időt vett egyáltalán igénybe, hogy egy ekkora terjedelmű kötet kerüljön a világra?
5: Igen, hát ez egy csapatmunka, tehát mindig a turisztikai tanács elnöksége ugye havonta ülésezik, és nyilván ez egy pár éve megfogalmazódott, hogy kellene egy ilyen kiadvány. Természetesen mindig attól függ, hogy sikerül-e egy jó csapatot összeállítani, itt is sikerült, én azt gondolom, az egyetemről a kollégánk is például a térképeket Molnárdi István készítette. Ugye nekem a volt tanárom, ugye dr. Hannusz Árpád, aki a duánja a turizmusnak valamilyen szinten, és ő például az egyik lektora a könyvnek, tehát hogy nagyon fontos, hogy bevontunk például olyan szakembert, mint Gálfi Dezsőt, hiszen ő is idegenvezető, őnekik is volt ugye Rajkó Balázsral egy sorozatuk a Zungvári TV-vel, hogy bemutassák Kárpátalját, tehát hogy próbáltuk így összehozni, tehát ez több évet jelent nyilván. Természetesen, hogyha most valaki nekiáll és nem foglalkozik semmi mással, akkor egy pár hónap alatt meg lehet írni, szerkeszteni. Turóczi Gábor volt az, aki tulajdonképpen összerakta, Bunda Szabolcsnak a képei, tehát mondom, ez egy csapatmunka, és nagyon sokan részt vettek, és innen is üzenem nekik, és köszönöm a munkájukat.
3: A Kárpátalja Magyar Turisztikai Tanács észrevette annak a hiányát, hogy különböző szakirodalmaknak a megléte nélkül nehéz turizmust építeni, mert gyakorlatilag a tájnak, az adottságának a megismerése fontos, és nem mindegy, hogy milyen kutfőből, milyen forrásból jelennek meg ezek az információk, amelyek eljutnak a turistákhoz, és viszik vidékünk hírét. Ennek a sorozatnak, ennek a könyvnek a mostani megjelenése milyen komplex tevékenységbe illeszkedik bele?
0: Hát itt gyakorlatilag a turisztikai tanács egyrészt reagált arra megváltozott helyzetre, ugye kistérségek alakultak ki. Tehát vannak olyan kistérségeink, ahol gyakorlatilag magyar többség van, ezt kiemelten fontosnak tartja a turisztikai tanács is, és talán nem fogok nagy titkot elárulni, hogy a közeljövőben majd tervezünk további kistérségekre kiterjedő hasonló munkáknak az elkészítését. Tehát ugye itt Tarpai József alelnök úr már pár korábbi dolgot megemlített, feltehetjük azt a kérdést is, hogy miben különbözik például, hogy miben más ez a kiadvány, mint a korábban megjelent Kárpátalja magyar szemmel. 5 év eltelt, és ez az 5 év úgy telt el, hogy nyilván nem állt meg körülöttünk a világ, még akkor sem, hogyha háború van, vannak változások, és ilyen szempontból én azt emelném ki kiadványa kapcsolatban, hogy van egyfajta frissesség rajta. Tehát azok a friss információk, aktuális információk, ugye elhangzott, hogy térképek, azok benne vannak azok a keretes szövegek, amelyek aktuálisak, és esetleg nem fértek volna például bele abba a kiadványba, mert ugye ott is voltak bizonyos terjedelmi korlátok, és ilyen szempontból az is fontos, amire itt utaltál is, hogy gyakorlatilag nagyon fontos, hogy mi mondjuk el a saját vidékünkről, hogy mik azok az értékek, amelyeket mi tartunk fontosnak, és nem csak az ide érkező turistáknak, talán valamilyen szinten érdemes megerősíteni ezt a helyi lakosságban és a helyi közösségben is, hogy igenis vannak. Tehát lehet, hogy nekünk ez természetes, de egy olyan közeg, ami értékes, és lehet, hogyha ezt most nem örökítjük meg, tehát ilyen szempontból talán értékmentés is zajlik valamilyen szinten, akkor lehet, hogy ez 20 év múlva, 50 év múlva, 100 év múlva már nem ebben a formában, nem ilyen összefüggésekben, tehát ilyen szempontból is úgy gondolom fontos egy-egy ilyen kiadványnak a megszületése, illetve elkészülte.
4: A kötetnek a funkcióját illetően, és már a célközönségre is az előbb kitértünk, de a Rákóczi Egyetem turizmus hallgatói számára mennyire lehet aktuális szakirodalom a kötet?
0: Tehát az egyetemünkön 11 éve működik turizmus alapképzés. A turizmus alapképzésben az egyik sajátossága, hogy mi egy Kárpátalja honismeret specifikációt adunk a hallgatónak, tehát ebből többet kapnak. Tehát, hogyha így nézzünk erre a kiadványra, akkor mindenképpen egy olyan friss irodalmat kaptak, amelyből nagyon sok ötletet meríthetnek. Készítenek évfolyamunkát, szakdolgozatot, különböző projekteket a munkájuk során, ezeket simán fel tudják használni. Én többek között saját hallgatóimnak, akik nálam dolgoznak, én már kiküldtem a linket, és gyakorlatilag arra ösztönzöm őket, keretes szövegben például benne vannak bizonyos túraútvonalak, nagyon érdekes, izgalmas, akik ilyen jellegű kérdésekkel foglalkoznak, már pedig ugye elég sok ilyen diákunk van, azok szívesen fogják forgatni. Egy nagy előny még, itt Józsi már tett rá utalást, hogy online elérhető a kiadvány. Tehát gyakorlatilag ez a mai világban nagyon fontos, tehát az elérhetőség, és nyilván arra is hangsúlyt kell fektetnünk, illetve a terve van az, hogy mindenképpen legyen belőle ukrán változat is. Egyrészt az ide érkező turisták szempontjából is, másrészt a szakemberek szempontjából is, aki majd forgatni akarja, az gyakorlatilag találjon ukrán nyelven is ide vonatkozó információkat.
3: Beszélgetünk arról, hogy vidékünknek ez a fajta szakmaiságát fel kell tölteni. Mik voltak a korábbi megjelent kiadványok? Milyen területeket érintettek? A gasztronómia is egy fontos része vidékünknek, turizmus szempontjából talán kiemelkedő része, de láttunk itt turisztikai túrakönyveknek a megjelenését is más irányból, de azért egyre több területen vannak anyagaink.
5: Hogyne, hadd mondjuk el, hogy nagyon nagy sikere volt például a Kárpátalja gasztró kiadványunknak, ami egy közös koprodukció volt, tulajdonképpen a turisztikai tanács szinte minden évben elment az utazás kiállításra Budapestre, és akkor ott láttuk azt, hogy van egy ilyen magazin, hogy Magyar Konyha, és akkor megjelent ugye a Balatonról ilyen gasztronómiai kiadvány, és akkor úgy az elnökségben rögtön megszületett az ötlet, mi lenne, hogyha mi is kiadnánk egy ilyen gasztro kiadványt Kárpátaljáról, és sikerült összejönni, a Pákozdi Judit volt a szerkesztője a kiadványnak, ugye, aki kiadott egy szakáskönyvet is többek között kárpátai ételekről, tehát egy nagyon sikeres gasztro kiadvány, ez is természetesen magyarul-ukránul is megjelent. Ugye említette a lelnök úr például a túrótvonalat, ugye Horváth Zoltánnak volt egy nagyon szép könyve, Bakkancsra fel, ugye ilyen túrótvonalak Kárpátalján, tehát ez is egy, én azt gondolom, hiánypótló, ugyanúgy megjelent magyar-ukránul is, tehát hogy ezt próbáljuk tulajdonképpen összerakni. Visszatérve erre az új kiadványunkra, most úgy képzeljük el, aki beregszászi, vagy aki itt szokott mondjuk sokat lenni, vagy akár turistaként jön ide, akkor például egy ilyen változás is történt mondjuk 5 év alatt, hogy volt egy mondjuk egy beregvidéki múzeumunk, ami most nincs. Tehát, hogy ugye Sepa János elmegy nyugdíjba, és ez gyakorlatilag a kastélyba ez a múzeum ugye nem látogatható. Vagy például megjelent egy új múzeum, ugye a Horváth Anna Múzeum, ami nem volt mondjuk még 5 éve. Tehát, hogy vannak olyan új dolgok, amik tényleg van változás, vagy mondjak egy dinóparkot Jánosiba, tehát mint attrakciót, de például a turisztikai tanácsban nagyon fontos például a borászoknak a bizottsága, tehát nagyon sok borászunk van. Hogyha megnézzük, ugye foglalkoztunk már így a kárpátai borászattal, én azt gondolom, hogyha a lakosságnak mondjuk a magyarság olyan 10%-a lehet mi magyarok, akkor ugye a borászok között gyakorlatilag elérjük az 50-60%-ot is, mert hogy pont ez a vidék, pont ez a hagyomány, nagyon sok jó borászunk van, és kifejezetten mondjuk a beregszászi kistérségben is nagyon koncentrálódik. Tehát, hogyha Kigyóst nézzük, Benét nézzük, Muzsajt, de akár beregszászt is, tehát tényleg olyan klassz borászaink vannak, akihez el lehet látogatni. Sőt, ugye ez is egy újdonság, kicsit reklámhelye is, hogy ami nem volt mondjuk 20 éve, 10 éve, de még 5 éve se, de most ugye mivel, hogy a törvény úgymond megengedi, hogy például a helyi bort is értékesítsék. Tehát például a Kárpátikum bort is, vagy a Turinform iroda arról szól, hogy ugye a helyi borászok, tehát nem akarunk francia, meg olasz bort, és szerintem bárki, aki ide látogat, ő is inkább megkóstolna a helyi ételeket, a helyi italokat, a helyi kultúrával szeretne megismerkedni. Tehát pont ez volt a célja tulajdonképpen, hogy itt a helyi dolgokat próbáljuk bemutatni, akár a gasztronómiát, akár a kultúránkat, a hagyományainkat, illetve természetesen itt az egyházaknak a szerepét is ki kell emelni, hiszen itt a templomok, a szakrális turizmus, tehát ez nagyon fontos része a könyvek, nem is véletlen az, hogy például a borítóján a könyvnek ugye szintén egy új szobor úgymond megjelenik, ugye a miniszobor, ugye a bikákról, beregszász alapításáról, ugye ami Matöl Péter az alkotója, de ami talán még újdonság az is, hogy ugye Kárpátalján megjelent, vagy a Kárpátokban mondhatni, ebben a régióban egy szoborút, ugye amit a Matöl Péter vezet, és tulajdonképpen ez a szoborút, ez itt kezdődött valamikor, ugye az egyik elnökségi tagunk Csizmás Sarolta szervezte Borzsován az első nemzetközi szobortábort, és bizony Borzsován váriba, tehát hogy szinte minden településen már megjelennek ezek a szobrok, tehát ez is egy újdonság igazából, és akkor folytathatnám, nem tudom mennyi időnk van, de akit érdekel, természetesen a turisztikai tanács honlapján is elérhető, a kmtt.org honlapon, és az egyetemnek is a honlapján elérhető repozitóriumban ugye felraktuk ezt a könyvet, online bárhol a világról ezt le tudja tölteni, és PDF-be tudja nézni.
3: Azt gondolom, hogy a helyi embereknek is fontos információkat tartogat, mert meglepően sok olyan adat van és érdekesség van, amely itt van vonzás körzetünkben, és nem biztos, hogy tudunk mi magunk ezekről az információkról, turisztikai attrakciókról és látványosságokról. Beszéljünk kicsit a jövőről, milyen tervek vannak még ezen a tengelyen a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács világában?
5: Ugye, ami talán még újdonság, meg beszélnünk kell róla, hogy amit eddig a turisztikai tanács elért, ugye így a háború ideje alatt, ugye együtt a KMKS-szel például megjelent egy tájház Muzsajba, ami nagyon fontos, én azt gondolom, szinte minden településen nagyon fontos lenne, hogy ezt a régi épületet mi meg tudjunk menteni, ugye mindenhol van még ilyen régi tárgy, amit be tudunk rendezni, be tudunk mutatni, tehát nagyon fontos, hogy élő is legyen ez a program, ugyanúgy Salánkon is sikerült egy tájházat, és természetesen Csomán a látogatóközpont, a honfoglalási park, ugye volt Európai Uniós pályázat, ami a turisztikai tanács is részt vett, tehát próbáltunk egy olyan jurtát, múzeumot létrehozni, vagy akár a lovarda fejlesztése, ami ugye a KMKS tulajdonában van, de szakmailag ugye a turisztikai tanács is részt vesz ebben a programban. Vannak elképzeléseink természetesen, nyilván itt a akár az adventi vásárt ugye minden évben megszervezzük, így a háborútól is függetlenül, hiszen ez egy olyan lehetőség, ahol a helyi kézművesek, de akár a borászok, akikről beszéltünk, be tudnak mutatkozni. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek ilyen programok. Természetesen a legjobb az lenne, hogyha a háborúnak vége lenne, és azok a rendezvények, fesztiválok, csak itt Mezőgecsére gondoljunk, egy legfárfőző, egy böllér fesztivál, tehát ami nagyon sok turistát vonzott és megszólított, vagy akár Beregszázba a borfesztivál, ami ugye hát úgy nőttünk fel, hogyha március 8, akkor biztos, hogy Beregszázi borfesztivál. Ez sajnos már évek óta hiányzik a palettáról, vagy a programokról, de reméljük, hogy ezek visszajönnek, és tudunk fejlődni. Itt a legfontosabb talán a turisztikai tanács missziójában, hogy azok a magyar vállalkozók, szervezetek, akik tagjai a turisztikai tanácsnak, legyen ez hotel, falusi turizmus, vendéglátó, stb., azok tényleg egyrészt tudjanak fejlődni, tehát egy nagyon jó programunk volt, ugye az EGÁN EDÉ-nek volt egy turisztikai pályázata, ahol kifejezetten vendégházakat lehetett fejleszteni, akkor a turisztikai tanács elvállalta, hogy szakmailag minősíti, tehát egy minősítési rendszert tulajdonképpen bevezettünk Kárpátalján, ami ez is egy újdonság volt Ukrajnában, hiszen mi a magyar rendszert ütettük át tulajdonképpen a kárpátai vendéglátókra. Tehát az a célunk egyrészt, hogy minőségi szolgáltatások legyenek, másrészt természetesen ez az 5 év, ez a túlélésről is szól, tehát nagyon, nagyon fontos lenne, hogy akik akár az egyetemünkön tanulnak, de nagyon sok ugye képzést is tartottunk, például idegenvezető képzés, falusi turizmus, vendéglátó képzés, tehát ezek az emberek lássanak potenciált a turizmusba, és fontos, hogy szakmailag is előre menjünk, másrésztről természetesen az is fontos, hogy anyagilag is érezzék a családok, hogy akár, ha nem is a fő munkahelyük, de valamiféle mellékkeresetként például nagyon jó tud jönni minden család gazdaságában.
3: Nagyon szépen köszönjük, elfogadták felkérésünket, és beszélgetettünk, adásunk végéhez érkeztünk, és nagyon örülünk az új kiadványnak. Ajánlom mindenkinek figyelmében, hogy vásároljuk, olvassuk, szerezzük be, és amennyiben vált is, akkor ajándékozzuk is a barátainknak, mert én is ezt fogom tenni minden alkalommal, ilyen könyvek meg, és akkor eljutom egy-két kárpátalja bolondjának a szerelmesének a könyveket, mert nagyon-nagyon nagy örömmel olvassák az ilyen nyelvű tartalmakat vidékünkről. Köszönjük szépen, itt voltak velünk.
0: Mi is köszönjük szépen.
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Berhauer Sándorral, a Rákóczi Egyetem rektorhelyettesével, a Kárpátai Magyar Turisztikai Tanács alelnökével, illetve dr. Tarpai Józseffel, a szervezet alelnökével és a Beregszázi Kistérség Almanach című kötetszerzőjével beszélgettünk.

0: Rúzsa Magdénekkel, ez a Fújja Szembe szél, 11 óra, 1 perc van, hölgyeim és mennyi fért a mai első óránkban, egészen 12 óráig vagyunk veletek, körömmel veszük a velünk tartotok adásunkban.
1: Így van, és arra buzdítunk titeket, hogy a maradék egy órában is legyetek velünk, és a nap hátra levő részében is.
0: Hírek után jövünk vissza.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 3-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 3 червня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Hétre emelkedett a tegnapi Kijev elleni nagyszabású orosz támadás halálos áldozatainak száma. A főváros polgármestere Vitali Klitschko közölte, hogy egy újabb sérült a kórházban belehalt sérüléseibe. Korábban a polgármester arról számolt be, hogy a támadás következtében 90 ember sérült meg. Tegnap este még 52-t ápoltak a kórházban, köztük 2 gyermeket is. Mindeközben gyásznapot hirdettek a Dnyiprótért, június 2-ára virradó éjszaka végrehajtott orosz támadás áldozatainak emlékére. A legfrissebb adatok szerint a csapásban 16 ember vesztette életét, további több mint 40-en pedig megsérültek, közölte a Suspilne Media.
5: Кількість жертв масованої атаки Росії на Київ завданої вчора зросла до 7 осіб, повідомив київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, у лікарні помер ще один поранений. Раніше Кличко зазначав, що внаслідок атаки постраждали загалом 90 людей. Станом на вечір 52 постраждалих перебували в лікарнях, серед них 2 дітей. Також відомо, що сьогодні оголосили день жалоби за жертвами російської атаки на Дніпро, що сталося у ніч проти 2 червня. За останніми даними, загинули 16 людей, ще понад 40 були поранені, пише Суспільне медіа.
4: Otthonszülésnél segítettek a kárpátaljai mentősök. Egy 37 éves nőnek segítették világra hozni gyermekét a kárpátaljai mentősök. Az Ungvári járásban található Ljuta, azaz Havas köztelepülésen. A sürgősségi mentőszolgálat éjfél körül kapott riasztást a vajúdó kismamához. A szülés azonban olyan gyorsan haladt előre, hogy a mentőegységeknek a helyszínen, az otthonában kellett levezetni a szülést. Az egészségügyi dolgozók sikeresen segítették világra a babát, majd az édesanyát és az újszülöttet kórházba szállították. További figyelésre és ellátásra. A 103 Zakárpátja tájékoztatása szerint tavaly a megye mentősei összesen 68 olyan szülésnél nyújtottak segítséget, amelyek nem szülészeti osztályon, hanem azon kívül történtek.
5: На Закарпатті бригада швидкої допомоги прийняла пологи вдома. Близько опівночі медики швидкої виїхали на виклик до села Люта Ужгородського району, де у 37-річної жінки розпочалися пологи. Через стрімкий перебіг медики прийняли пологи вдома. Після надання необхідної допомоги маму та новонародженого госпіталізували до медичного закладу, інформує 103 Закарпаття. Там зазначають, що минулого року бригади екстреної допомоги області прийняли 68 пологів, які відбулися поза пологовим відділенням.
4: Mezőgazdasági munkálatok közben egy második világháborús aknára bukkant egy gazda az ungvári járási Kisgelyőcön. A DSNS tűzszerészei megállapították, hogy a tárgy egy 82 mm-es aknevető gránát a második világháborúból. A lövedéket elszállították, és egy speciális gyakorló téren megsemmisítették, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Ez már a harmadik ilyen eset az ungvári járásban az elmúlt hónapban. Az aktív mezőgazdasági munkák miatt a helyiek egyre gyakrabban találnak a múlt háború.

0: álmodtam.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: 11 óra 14 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, live stream nézőket, 095-709-7097-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat. Apropó közérdekű információ, fontos megjegyezni, a Kárpát-tízvadokanálnak van egy felhívása, amelyben korlátozásokat vezetek be ma reggel 8 környékétől.
4: Így van, és arról kaptunk információt, hogy idéglensen korlátozva lesz a gépjármű forgalom az Ivan Frankó és az Olha-Kobilánszka utcák kereszteződésétől, az Olha-Kobilánszka és a Rozsaskert utcák kereszteződéséig tartó útszakaszon, és a megszokott forgalmi rend a munkálatok befejezését követően helyreáll, mi pedig igyekezni fogunk benneteket tájékoztatni.
3: Egy-két technikai információ mellett jön egy-két üzenet is, Ibolya is velünk van, köszönte a rádióhallgatókat, Erika adott, szép szerdai napot kíván mindenkinek, illetve Éva is most ér, vidám, mosolygó szerdai napot kíván. Sok jó muzsikával, reménykeltő információkkal ebben a borús időben, hajrá Beregszász, köszönjük szépen, hogy velünk vagytok. És fontos, megjegyezünk egy programajánlót, ne felejtsük el, holnap a június 4-e, az összetartozás emléknapja a Kárpát-medencében, illetve fontos megjegyezünk, hogy az összetartozás tüzét is meggyújtják. Hát nagyon jó látni azt a táblát, amelyben be lehet a becsatlakozott csatlakozó tagoknak a térképét nézhetjük az elmúlt napokban. Óriási mennyiségben. Hát sűrűsödtek be a kizászlóság a térképen itt a Kárpát-medencén belül.
4: Eddig 31 országból 434 településről és 567 tűzre jelentkeztek be az összetartozásunk tűzére jelentkezők, úgyhogy ezek nagyon nagy számok, és még ugye azért egy nap 9 óra 9 perc és néhány másodperc van a tűzgyújtásig, úgyhogy addig még bátran bárki csatlakozhat.
3: Ez azért is érdekes, mert ezt a Kárpát-medencei megmozdulást, mondhatjuk azon túlni megmozdulást, Kárpátalján a Kárpáti Magyar Cserkész Szövetség hozta létre, és az innent is ered. 20 óra 26 perckor gyulladnak meg a fények, és ami megint egy fontos kezdeményezés, hogy nagyon sok beregszászi közösségben is megmozdulnak, Beregszászban a beregszászi református gyülekezet udvarán 17 órakor várnak mindenkit szeretettel, de azért a Cserkész Szövetség, a Cserkész csapat és nagyon sok egyéb közösség szervezi a saját összetartozás tüzét. Ennek a láng lobbanási pillanata pedig 20 óra 26 perc lesz, úgyhogy érdemes akár a barátokkal is elmenni valahol egy ilyen közösségi teret alkotni magunk.
4: Így van, és nem is annyira, hát nem elvárás ez a közösségi tér és egy óriási tűznek a gyújtása. Akiknek erre nincs lehetőségre, akkor mindenkit arra buzdítunk, hogy otthon egy gyertyát gyújtson, és csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez.
3: Megyünk és tovább egy rovatunkkal, ez pedig a kitekintő rovat. Itt az FM 92.1 műsorán.
5: Kitekintő. Érdekessége a nagyvilágból.
6: Cikánkész úszjóhoz vítú.
3: Néhány most már héttel ezelőtt bejárta a virágot az agresszív nyúl esete, amely Magyarországon egy nagyon biztonságosan felszerelt rolleres, bukósisakos úriembert 35 km/h sebességgel leugrasztott a rolleréről, azaz agresszív nyúl konkrétan neki támadt, pontosabban neki vette a célt és elgázolta a rollerest. Hát ez körbejárta, szerintem most már a világ sajtó, Európa nagyon sok pontján beszéltek erről, és rengeteg minden is találkoztunk, de úgy érzem, ez kedvet adott a digitális tartalmakhoz jutó vadállatoknak, mert itt van egy újabb vadállat, amely szintén nagyon vad volt az esetek, egy újabb esetről számolunk be.
4: Méghozzá Gáborról van szó, és egy agresszív fálcánról, aki letaszította a trónjáról a százhalombattai vérnyulat, most már így nevezik ezt a bizonyos nyulat, akit mi is annyi sokszor emlegettünk. Tehát a helyzet és a történet úgy valósult meg, hogy egy Gábor nevű közösségi média felhasználó készítette egy olyan videót, amin azt láthatjuk, hogy ő megállt pihenni a kerékpárjával, és óvatosan mellé sétált egy hétköznapinak tűnő fálcán. De nem igazán volt ez a fálcán hétköznapi, mert néhány pillanat után azonnal a madár idegállapotba jött, és megtámadta.
3: Idegállapotba jött, ez a kedvenc.
4: Igen, és megtámadta a szegény Gáborunkat, elkezdte csipkedni a férfinek a lábát, majd agresszíven nekirepült, úgyhogy Gábor pedig fogta a kerékpárját, és elhagyta.
3: De igazából üldözőbe is vettem, mert a fácán egy darabig elkezdte kergetni, szaladt utána. Hihetetlen, hogy mik vannak, és még hogy a medve nem játék, szokták ezt mondani.
4: És
3: felénk.
4: A fácán is, anyu, most már.
3: Láttál-e már nyulat? Na de fácán! És még egy érdekes gondot, nem tudom a helyszínt beazonosítani, de nemrég láttam egy olyan videót, ahol egy zebrán átkelő...
4: Azt hittem, hogy zebrát akarsz mondani.
3: Nem, egy vad zebra, nem, a vad zebrán átkelő gyalogos közegbe egy őz ugrasztott bele, és konkrétan feldöltött egy járók előtt, és aztán eltávozott. Hát én nem tudom, mi történik itt abban az erőben, de ezek a vadállatok egyre veszélyesebbek. Nem tudom, agresszív mókus lesz a következő? Ki lesz a következő?
4: Lehetséges. Hát az a helyzet tulajdonképpen, hogy a stresszes állapotban kicsit megzavarodnak ilyenkor az állatok. Mi hétvégén találkoztunk egy őzikével, egy kisebb őzikével. Hát szegény nem tudta, hogy a bokorba hol ugorjon vissza és be, és összezavarodott, mi megálltunk, fényt kapcsoltunk, és ő szegény össze-vissza ugrándozott, és nem tudta, hogy hol meneküljön be a bokor, úgyhogy megvártuk, míg kiválaszt a számára megfelelő útvonalat, de láttuk rajta, hogy nagyon meg van ijedve. Nagyon sokszor elő szokott fordulni, és a szakemberek arra kérik a hatóságok a járművekkel közlekedőket, hogy álljanak meg, és várják meg, míg elmegy az állat, mert hogy ilyetében vissza tud kanyarodni, mint a nyúlnál is, a szászolombattai nyúlnál is láttunk, és ugyanúgy a vaddisznók is vissza tudnak, és az őzikék is vissza tudnak kanyarodni, vagy megfordulnak az út közepén, és visszamennek.
3: Ugye tipikus ilyen nagy videó like halmaz kap, amikor ilyen vadkacsák, vagy libák, vagy hattyúk vonulnak át, igen, a főforgalmi úton, és akkor a rendőrök megállnak, és akkor éppen kísérik őket, és milyen jó látvány. És igazából elérünk egyszer arra a szint, hogy látunk egy ilyen vadkacsát így felemelni a szárnyát, hogy ezt nektek. Én igazából ezt látom a következő ilyen jellegű bújtatott, igen, nonverbális kommunikációból kifolyó agresszivitásnak, amit a vadállatoktól kaphatunk. Hát, ha van ilyen hasonló sztorit, akkor örömmel vesszük. Nem tudom, a csirkék, tyúkok, kukások szoktak általában gyermekeket kergetni.
4: Egyszer, igen, meg libák.
3: Igen, a budai várban az ága gyermekem még kicsi volt, ilyen 4-5 éves, és látott egy hollót, és megpróbálta megkergetni a holló, ezt meg irigyelt, és visszakergette, hogy azóta a budai várban járunk, akkor apa, itt lesz a holló, hát mondom, fiam,
4: azóta is vár. Hát én nekem ilyen libás élményem van, Ovi után megkergetett minket fantasztikus élmény volt, 5 liba, mai napig emlékszem arra az út szakaszra, arra a stresszre, és úgy tudtuk őket lerázni, hogy át kellett menni az út másik oldalára, és ugye jöttek az autók, és ők nem tudtak utánunk jönni, de a kakas is szintén egy hasonló élmény.
3: Györgyik esete az agresszív vad libával.
4: Igen, én nem őszikékkel, nem fálcánokkal találkozom, hanem libákkal és kakasokkal gyerekként, úgyhogy azóta azért is sem, mert elkerülöm őket.
3: Ebben az oramban is témával várunk benneteket, ha minden igaz, akkor a percek emberek kapcsolást szeretnénk Csáki Csongor Találkozói Szövetség elnökét szeretnénk adásba kapcsolni. Több mint 1500 kárpátai és 250 belső ukrajnai menekült diákot táboroztatunk 2026 nyarán a terveink szerint a Rákóczi Szövetségnek a központjában, illetve a Nemzeti Összetartozás napi apropóján is több mint 100 fiatal kárpátai vesz majd részt a holnapi esemény sorozatban, úgyhogy e kapcsán is beszélgetünk majd a terveink szerint a szervezet elnökével.
4: Úgyhogy tartsatok velünk!
3: A háttérben kompaktdiszkó, ez pedig a Minden Rendben a Különkedés műsor, szóval 11:22.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Puls FM.
2: 11 óra 31 perc van, és megyünk is egy újabb kapcsolással.
3: Itt van velünk Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke. Szöhadnyiznám én ez eszkó, Csongor Csáki Halava, Asszociáció Rákóczi. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
2: Újabb kárpátaljai látogatásról számolhatunk be itt a rádió éterén keresztül a hallgatók irányába. Többedik alkalommal jönnek, és nagyon fontos, hogy több közösséget látogatnak meg személyesen. Mi volt ennek a mostani látogatásnak az apropója?
4: A Rákóczi Szövetség számára nagyon régóta az egyik legfontosabb ügy az, hogy kapcsolatot tartson a közösségekkel, a magyar emberekkel, és ez így van Kárpátalja irányába is. 1989-es alapításunk óta a felvidéki magyarság mellett már a kezdetek kezdetén ott volt a kárpátai magyar közösség is, és hát ez így van ma is, és különösen így van ez a sajnálatos háború kitörése óta. A Rákóczi Szövetség közössége megpróbál minden lehetőséget felhasználni arra, hogy a kárpátai magyar emberekkel, iskolákkal, közösségekkel fenntartsa a kapcsolatot, és hát egy ilyen látogatást tettünk a múlt héten, amikor igyekeztünk ellátogatni azokhoz a barátainkhoz, azokhoz a partnereinkhez, a hálózatunknak, azokhoz a tagjaihoz, akik folyamatosan ott állnak a Rákóczi Szövetség ügye mellett is. És hát ezek az emberek, ezek a barátaink nyilván nagyon sok közösségi értékteremtő munkát végeznek a hétköznapokban, legyenek azok gyermekotthonok, egyházi intézmények, nagycsaládos intézmények, iskolák, óvodák, mindenütt próbálnak helytállni a barátaink, de van bennük egy közös, mégpedig az, hogy a Rákóczi Szövetség ügyével is foglalkoznak valamennyien. És hát ennek a múlt hét pénteki látogatásunknak is ez volt a legfontosabb célja, hogy találkozzunk velük, és hogy köszönetet mondjunk nekik, hogy köszönetet mondjunk azért a helytállásért, amit a hétköznapokban végeznek. Én azt gondolom, hogy ma minden kárpátaljai élő magyar ember, aki otthon maradt, aki szolgálja az otthon maradottakat, az egyfajta hősies munkát végez, hiszen máshol sem könnyű az élet, de ott azt gondolom, hogy vannak olyan tényezők, amik ezt még összetettebbé teszik, és mi csak meg szerettük volna köszönni a múlt heti látogatásunkkal is ezt a rendkívüli munkát. Nem utolsó sorban azt köszöntük meg az ottani barátainknak, hogy az elmúlt hetekben egy heroikus szervező munkát végeztek, hiszen az előttünk álló nyáron a Rákóczi Szövetség arra készül, hogy mintegy 20 000 diákot, fiatalt táboroztat Sátoraljóújhelyen, a Rákóczi táborban elsősorban. És hát ide hívtunk meg nagyon sok kárpátaljai magyar, illetve ukrán fiatalt is, és az ő megszervezésükben is az ottani hálózatunk tagjaira igyekeztünk támaszkodni. És amikor megszámoltuk azt, hogy hogyan is állunk a jelentkezési határidő elérkeztével a nyarat illetően, akkor egyrészt azt láttuk, hogy szinte minden egyes táborunkban túljelentkezés volt, de ez mindig egy jó dolog, hiszen azt igazolja vissza, hogy ezeknek a táboroknak értelme van, és ezeknek, hogy is mondjam, népszerűek, van rájuk igény. De ugyanakkor azt is mutatta ez a jelentkezési határidő a kárpátaljai vonatkozásban is, hogy azok a barátaink, akinek a segítséget kértük, lelkiismeretesen elvégezték a munkájukat, és ha számszerűsíteni kell, akkor azt tudjuk mondani, hogy összesen 1500 kárpátaljai magyar diákot szerveztek meg az ottani iskolákból, és még rajtuk kívül mintegy 250 ukrán diákot is szeretne a Rákóczi Szövetség majd fogadni nyári táboraiban. És ez azt jelenti, hogy ez a 1750 diák a nyár szinte minden hetén érkezik a táborainkba. Már most is egyébként ott vannak a mái vitorlás táborban azok a diákok, akik az ungvári, illetve a nagyszőlősi járásból, régióból érkeztek, de ma késő délután a Nemzeti Összetartozás napi rendezvényünkre is érkezik közel 100 kárpátaljai gyermek, diák, és hát így lesz ez egészen a szeptemberi iskola kezdésig, hétről hétre a kárpátai néptánctábortól, az anyanyelvi, a középiskolás táborainkon át, a pedagógus tábor, az egyetemistáknak szóló rendezvényünkig bezárólag nagyon sok diáknak, pedagógusnak szeretnénk örömet okozni, és hát nyilvánvalóan a diákokon keresztül pedig a szüleiknek, a családjaiknak is azt üzenni, hogy fontosak nekünk, hogy a magyarországi társadalom odafigyel rájuk, és hogy nincsenek egyedül. És hát szeretnénk azt természetesen, hogy a gyermekségét mindenki felszabadultan meg tudja élni, és egy felszabadult élményekkel teli, szép emlékekkel megtöltött nyári táborból tudjon aztán majd mindenki hazatérni.
2: Több intézményt is meglátogattak rá, illetve Nagy-Dobrony, illetve a Kárpátia Magyar Nagycsatás Egyesületnek az elnökségével is találkoztak.
4: Ez így van. A nagycsaládosokkal most már egy hosszabb együttműködése van a Rákóczi Szövetségnek, hiszen mi azt látjuk, hogy talán az egyik legnagyobb civil szervezet a Kárpátaljának a Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, ahová hát sok száz, vagy talán több ezer ember is tartozik, de nyilvánvalóan sok száz család fogott össze, és alkotja ezt a nagyszerű egyesületet. És hát a lehetőségehez mértem igyekszünk velük is tartani a kapcsolatot, de nem csak kapcsolatot tartani, hanem amikor arra módunk van, akkor adott esetben egy-egy rendezvény találkozó megszervezésének a felkarolásával, támogatásával, vagy adott esetben, amikor olyan kéréssel fordultak és fordulnak hozzánk, hogy az áramszünetek áthidalásához szükséges eszközöket gyűjtsünk, vagy arra támogatást gyűjtsünk, akkor ebben is igyekeztünk kivenni a részünket, és így volt ez most is, amikor egy magán adományozónk ránk bízott néhány generátort, amit elvihettünk magunkkal Derekszászra, és átadhattuk a Nagycsaládosok Egyesületének képviselőinek, akik aztán nyilván majd gondoskodnak arról, hogy olyan családokhoz jussanak el ezek az eszközök, akik nem rendelkeznek még ilyennel, és nyilván ne kerüljön rá sor, de ha adott esetben az áramszünetek időszaka előáll, akkor ezek a családok sem maradjanak teljes áramszolgáltatás nélkül. És ahogy szerkesztő úr utalt rá, a gyermekotthonokba is sikerült ellátogatnunk, úgy a Ráti Szent Mihály gyermekotthonba, mint a Nagy-Dobronyi református gyermekotthonba, ahol egyrészt megnézhettük azt a egészen felemelő szolgálatot, amit az ott végző emberek, dolgozók, nevelők végeznek. Láthattuk azokat a gyermekeket, akik ott élnek, és jó volt látni azt, hogy milyen gondossággal, milyen odafigyeléssel vannak irántuk az ott dolgozók. És azon kívül, hogy néhány apró ajándékot átadhattunk a gyermekeknek, illetve a dolgozóknak, arra törekedtünk, hogy ezeket a rendkívüli embereket, akik a gyermekotthonokban végzik a munkát, nekik adtunk át egy meghívást. Arra bátorítottuk őket, hogy jöjjenek el Sátoraljóújhelyre, akár két hétvégére, hogy mindig valakit otthon tudjon maradni, de hogy a Rákóczi táborban egy picit ők is fel tudjanak töltődni, és azt a munkát, amit végeznek, azt egy kicsit kipihenve és feltöltődve tudják majd végezni a jövőben is.
2: Ma június 3-a van, és holnap június 4-e a nemzeti összetartozásunknak a napja, így aztán a Rákóczi Szövetség szervezésében egy óriási összehangolt megmozduláson a Kárpát-medencén belül a kárpátai fiatalok is részt vesznek majd.
4: Ez így van, a kárpátai fiatalok mindig részesei a Rákóczi Szövetség programjainak, és hát nyilván a Nemzeti Összetartozás napja talán az egyik olyan emléknap, ami leginkább kifejezi a Rákóczi Szövetségnek a mibenlétét. És idén is arra készülünk, hogy Sátoraljóhelyen, a Rákóczi táborban, illetve a Magyar Kálvárián szeretnénk emlékezni, illetve ünnepelni. Azt szeretnénk ünnepelni, hogy megmaradtunk, hogy a nyelvünk is és a kultúránk is megmaradt, nem csak a megmaradt mai Magyarországon, hanem a külhoni területeken is. És az odaérkező 1000 fiatallal szeretnénk egy olyan eseményt szervezni, ami majd összeköti szimbolikusan a Magyar Kálváriát a nemzeti összetartozás ígyen keresztül a Rákóczi táborral, és ott az 1000 fiatal mag előtt tartva egy piros-fehér-zöld színű táblát rajta a településeinek a nevével, azt igyekszik majd reményeink szerint kifejezni és üzenni, hogy ott vagyunk a Kárpát-medence. Nagyon sok helyen él a magyar nyelv és a magyar kultúra, és ezek a fiatalok jelentik a garanciát arra, hogy évtizedek múlva is az a nyelv és az a kultúra meg fog maradni és élni fog. Ez az egyik üzenet a holnapi napi rendezvényünknek, és hát azzal együtt, hogy 1000 fiatal együtt lesz, nyilván ez nagyon sok szórakoztató kulturális programnak, közösségi programnak is lehetőséget biztosít majd. Ugyanakkor lesz még egy olyan eseményünk a holnapi nap folyamán Sátoraljóhelyen, ami egy kicsit visszatekintés valakire és valakinek a szolgálatára. Ez pedig nem más, mint át fogunk adni egy parkot, egy olyan parkot, ami az idei évtől kiegészíti a Rákóczi tábort, amit már a nyáron igénybe vehetnek az odaérkező fiatalok különböző programok lebonyolítása kapcsán, és ezt a parkot szeretnénk elnevezni arról az emberről, aki a Rákóczi Szövetséget is sajátjának érezte, aki a mi közösségünknek is a része volt, ő nem más, mint Kozma Imre atya, a Máltai Szeretett Szolgálatnak a magyarországi alapítója, és róla szeretnénk elnevezni ezt a parkot, arról az emberről, aki azt gondolom a kárpátai magyarságért is rengeteget tett, akinek az egész élete a szolgálat volt, és ő egyébként június 4-én született, ez is egy szimbolikus dátum, és visszaemlékszem arra, amikor Imre atya 2 évvel ezelőtt még ott volt a Rákóczi Szövetség rendezvényen, a Nemzeti Összetartozás napján, akkor egy óriási tapsot kapott az ott lévő fiatal vendégeinktől. Most már ugyan nincs itt velünk a földi életben, de én azt gondolom, hogy azáltal, hogy az ő nevét felveszi ez a park, ezzel talán mindazt, amit ő végzett az életében, ezt meg tudjuk egy kicsit őrizni, és példaképként oda tudjuk állítani őt is a fiatalok elé.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk és időt szánt ránk. Sok erőt és áldást kívánunk az életére, munkájukra, szolgálatokra.
4: Minden jót kívánok, köszönöm a lehetőséget.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csáki Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével beszélgettünk.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvirujú v srdci. Rádio Puls FM.
1: Hát, hölgyeim és uraim, kereken 3 perc maradt az adás időnkből, a fájó búcsú pillanatához érkeztünk el. Ne felejtsük el, hogy holnap november 4-e van a Nemzeti Összetartozásunk emléknapja, és az összetartozás tűzét pedig 20-26 perckor gyűjtik. Nagyon sok, több száz közösség van, úgyhogy próbáljuk magunk is ennek alapján ünnepelni, csatlakozni ez a Kárpát-medencei megmozduláshoz.
2: És ahogy már megszokhattátok tőlünk, egy nap gondolatával zárnánk a mai adásunkat. Amikor úgy tűnik, hogy minden ellened van, emlékezz rá, hogy a repülő is a széllel szemben száll fel, nem vele együtt.
1: A kárpátai lelki elsősegi telefonszolgálatnak az elérhetőségét mondom: 095 600 805, 097 600 805. Ennyi fért az adásunkban, búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, Oniszko Györgyi.
2: És Birte Zoltán.
1: És te vagyunk, sziasztok, sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Hevesi Tamással kerekítjük a műsort, ezt egy életen át kell játszani, sziasztok, sziasztok!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a szopa. Jodin FM.
1: Klasszne radio. V dorohu.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 3-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 3 червня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Az oroszok éjszaka csapást mértek civil infrastruktúrára az Odessa megyei területen. Ennek következtében 2 ember megsérült. Erről a helyi katonai adminisztráció vezetője, Oleg Kiper számolt be. Elmondása szerint 2 férfi sérült meg, egyiküket kórházba szállították. Emellett ismertté vált, hogy az orosz csapatok autót, mikrobuszt és lakóházakat támadtak a Szumi területen. 1 ember meghalt, további 18-an, köztük gyermekek is megsérültek. A lakóházakat, autókat és egy mikrobuszt ért orosz támadások következtében, írja a korrespondent.net. Reggel az ellenség drónokkal támadta Harkivot is, amelynek következtében 4 ember sérült meg, közölte a Harkivi katonai adminisztráció vezetője, Oleg Szényehubov a közösségi oldalán.
3: Внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі на Одещині вночі постраждали 2 людини. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, 2 чоловіків отримали травми, один з них госпіталізований. Також відомо, що війська Російської Федерації атакували авто, мікроавтобус і будинки на Сумщині. 1 людина загинула, ще 18, серед яких діти, постраждали. Пише кореспондент.net. Вранці ворог атакував Харків дронами, внаслідок чого постраждали 4 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінягубов у соцмережах.
2: Már a nyár elején rekordmennyiségű tűzifát vásárolnak az ukránok a következő fűtési szezonra. Az ukrajna erdői állami vállalat szerint a kereslet a tavaly évhez képest megduplázódott. Az éveleje óta több mint 1,1 millió köbméter tűzifát értékesítettek. A szakemberek szerint hiánytól nem kell tartani, a szükséges készletek rendelkezésre állnak. A tűzifa ára egyelőre stabil. A kemény lombos fafajták köbmétere átlagosan 1400 rimnyába kerül, míg az olcsó fafajtákért mintegy 950-1100 rimnyát kell fizetni. A korai vásárlási hullám hátterében az áll, hogy sokan már most szeretnék biztosítani téli tüzelőjüket, elkerülve az esetleges későbbi áremelkedéseket és ellátási problémákat, tudatta a kiszó.net.
3: Вже на початку літа українці закуповують рекордні обсяги дров на наступний опалювальний сезон. За даними Державного підприємства «Ліси України», попит порівняно з минулим роком зріс вдвічі. Від початку року було реалізовано понад 1,1 мільйона кубометрів дров. Фахівці запевняють, що дефіциту не буде, адже необхідні запаси деревини є в наявності. Ціни на дрова наразі залишаються стабільними. Кубометр твердолисних порід коштує в середньому 1400 гривень, а дешевші породи деревини – близько 950 – 1100 гривень за кубометр. Причиною раннього ажіотажу на ринку стало прагнення багатьох українців заздалегідь забезпечити себе паливом на зиму та уникнути можливого подорожчання або проблеми з постачанням у майбутньому.
2: 72 000 adag diftéria, szamárköhögés és tetanusz elleni vakcin érkezett Ukrajnába a gyermekek oltására. A vakcina a Nemzeti Megelőző Oltási Naptár szerint történő immunizálásra szolgál, és hamarosan szétosztják az egészségügyi intézmények között a megyékben. A diftéria, tetanusz és szamárköhögés elleni oltást a gyermekek 2, 4, 6 és 18 hónapos korban kapják meg. Ezután 6 éves korban emlékeztető oltást adnak diftéria és tetanusz ellen, szamárköhögés komponens nélkül, ADP vakcinával. Később pedig 10 évente szükséges a diftéria és tetanusz elleni emlékeztető oltás egész életen át, tudatta az ukrán egészségügyi minisztérium.
3: 72 тисячі доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця для вакцинації дітей доставлені в Україну. Вакцина призначена для щеплення дітей за національним календарем профілактичних щеплень та буде розподілена до медзакладів в областях. Щеплення проти дифтерії, правця та кашлюку проводять дітям у 2, 4, 6 та 18 місяців. Далі у 6 років проводиться ревакцинація проти дифтерії та правця без кашлюкового компонента вакциною АДП. Надалі ревакцинація проти дифтерії та правця проводиться що 10 років впродовж всього життя, інформує МОЗ України.
2: Az El Niño időjárási jelensége következő hónapokban tovább növelheti a globális átlaghőmérsékletet és fokozhatja a szélsőséges időjárási események kockázatát, figyelmeztet az ENSZ meteorológiai világszervezete. Júniustól akár novemberig is átlag feletti hőmérséklet várható a világ

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Holnap, június 4-én kísérik el utolsó útjára a Badalói elöljárói körzet lakóját, Polnár Kornél, 1978-as születésű elhunyt katonát. A szertartás délután 13 órakor kezdődik Badalóban, a Petőfi utca 41-es szám alatt. Ezt követően a gyászmenet a temetés helyszínére indul, tájékoztatott hivatalos oldalán a Beregszászi kistérség polgármestere.
3: Завтра, 4 червня, Берегівська громада прощатиметься з нашим земляком, мешканцем Бадалівського старостинського округу Полниром Корнелом, 1978 року народження. Прощання розпочнеться о 14-й за адресою село Бадалово, вулиця Петофі, 41. Після чину прощання похоронна процесія вирушить до місця поховання. Про це проінформував керівник Берегівської громади.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 3-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 3 червня, середа, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Közlekedési baleset történt ma hajnalban a Beregszászi járásban. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint egy személyautó szenvedett balesetet Felsőveresmart közelében, egy utas megsérült. A baleset ma hajnalban a Beregszász Nagyszőlős Felsőveresmart nemzetközi jelentőségű főúton Felsőveresmart közelében történt. A balesetben egy személygépkocsi volt érintett. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a jármű 1998-ban született utasa sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják.
3: Вночі у Берегівському районі сталося ДТП. За інформацією головного управління ДСНС у Закарпатській області, поблизу села Велика Купаня в аварію потрапив легковий автомобіль, внаслідок чого постраждав один пасажир. Аварія сталася на автодорозі в Берегово-Виноградів Велика Купаня, поблизу Великої Купані. За даними рятувальників, травмувався пасажир 1998 року народження. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.
2: Júniusban a Házmerezsi kárpátaljai kirendeltségének munkatársai a régió 198 többlakásos épületében, köztük Beregszászban, Ungváron, Ilosván, Huszton, Nagyszőlősön, Szolyván és más településeken vizsgálják át a belső gázellátó rendszereket. A karbantartás során ellenőrzik a gázvezetékek és a gázberendezések csatlakozásainak tömítettségét, valamint megszüntetik az esetleges gázszivárgásokat. A Házmerezsi kárpátaljai kirendeltségének oldalán közzétett ütemterv szerint Beregszászban ebben a hónapban 36 címen tervezik a belső gázellátó rendszerek átvizsgálását.
3: У червні співробітники закарпатської філії ТОВ «Газмережі» обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 198 багатоповерхових будинках регіону, а саме в Ужгороді, Береговій, Іршаві, місті Хуст, Виноградові, Сваляві та інших населених пунктах. Під час обслуговування перевірятимуть герметичність з'єднання газопроводів і газового обладнання та усуватимуть витоки газу. Зокрема, згідно з графіком, розміщеним на сторінці закарпатської філії ТОВ «Газмережі», в Берегові цього місяця планують обстежити внутрішньобудинкові системи газопостачання за 36 адресами.
2: A fiatalok egyre gyakrabban fordulnak a foglalkoztatási központhoz álláskeresés, képzések és vállalkozásindítási támogatások miatt. Idén az év első 4 hónapjában ez a tendencia tovább erősödött. A munkaügyi központok szolgáltatásait összesen több mint 70 ezer, 35 év alatti fiatal vett igénybe. A legnagyobb növekedést Kárpátalján regisztrálták. A legnépszerűbb állások közé az értékesítési tanácsadó, az élelmiszereladó és a szakács tartozik. Az év első 4 hónapjában összesen 24,5 ezer fiatal talált munkát a szolgálat segítségével. Összehasonlításképpen tavaly ugyanebben az időszakban 18,3 ezer fiatal helyezkedett el, közölte az Ukrán Foglalkoztatási Központ.
3: Молоді люди все частіше звертаються до служби зайнятості у пошуку роботи, навчання та грантів на власну справу. Саме така тенденція спостерігається упродовж цього року. За 4 місяці послугами центрів зайнятості скористалися понад 70 тисяч клієнтів віком до 35 років. Найбільше зростання кількості таких клієнтів відбулося у Закарпатській області. Найзатребуванішими є вакансії продавець-консультант, продавець продовольчих товарів та кухар. Загалом отримали роботу 24,5 тисячі молодих людей. Для порівняння, за 4 місяці минулого року ця кількість була 18,3 тисячі. Про це інформує служба зайнятості.
2: június 3-án világszerte a kerékpár világnapját ünneplik. Az ENSZ 2018-ban hivatalosan is bevezette ezt az ünnepet, tisztelegve környezetbarát, elérhető és az egészségre is jótékony közlekedési eszköz előtt. A kerékpározás legfőbb előnyei közé tartozik, hogy erősíti a szívet, a rendszeres biciklizés csökkenti a szívbetegségek kockázatát és meghosszabbítja az életet. A kerékpározás emellett csökkenti a stressz szintjét és javítja a hangulatot, továbbá nulla károsanyag kibocsátással terheli a környezetet.

0: Holnap azonban helyenként zivatarok és rövid ideig tartó eső is előfordulhat. A hőmérséklet a következő órákban 26 fok körül alakul, ez estére 22 fokig csökken.
1: Мінлива хмарна погода протримається до вечора. Сьогодні без істотних опадів, проте сьогодні буде без істотних опадів, проте завтра місцями можливі грози та короткочасні дощі. Температура повітря у наступні години становитиме біля 26 градусів. Ввечері опуститься до плюс 22.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportivní noviny.
3: Sporthírek következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Ragyosz Luka Csándor, Vasolyó Váhe, Novene Sportlón. A horvát labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Zlatko Dalic kihirdette csapata keretét a 2026-os világbajnokságra. A népsorba bekerült a horvát futball legendás középpályása Luka Modric is, akinek ez a világbajnokság pályafutása utolsó tornája lesz. A világbajnokságon a horvát válogatott egy csoportba került Angliával, Panamával és Gánával. A tornát Észak-Amerika három országában, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik meg június 11 és július 19-e között, és ez lesz a világbajnokságok történetének leghosszabb kiírása, összesen 39 napos időtartammal. A mérkőzéseket 16

0: Egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és önt. Cím Berekszász, Muzsai út 52B.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
2: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Berekszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалю.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Привет, Москва.
1: Йодин FM.
2: Классное радио.
1: Вдорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: Такими була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. Почуємося у наступних передачах.
1: A legjobb a te ritmusod rahangolva. Pózus FM.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM. Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 3-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
0: Вітання радіослухачам. Сьогодні 3 червня 2026 року, середа. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Közlekedési baleset történt ma hajnalban a Belegszászi járásban. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint egy személyautó szenvedett balesetet Felsőveresmart közelében. Egy utas megsérült. A baleset ma hajnalban a Belegszász Nagyszőlős Felsőveresmart nemzetközi jelentőségű főúton Felsőveresmart közelében történt. A balesetben egy személygépkocsi volt érintett. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a jármű 1998-ban született utasa sérüléseket szenvedett. A helyszínre a 18-as számú állami tűzoltó és mentőegység vonult ki, amely részt vett a mentési munkálatokban. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják.
0: Вночі у Берегівському районі сталося ДТП. За інформацією головного управління ДСНС у Закарпатській області, поблизу села Велика Купаня в аварію потрапив легковий автомобіль, внаслідок чого постраждав один пасажир. Аварія сталася на автодорозі в Берегово-Виноградів Велика Купаня, поблизу Великої Купані. За даними рятувальників, травмувався пасажир 1998 року народження. На місце події виїхало 18-те державне пожежно-рятувальне відділення, яке брало участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.
4: Júniusban a Házmerezsi Kárpátaljai Kirendeltségének munkatársai a régió 198 többlakásos épületében, köztük Beregszászban, Ungváron, Ilosván, Huszton, Nagyszőlősön, Szolyván és más településeken vizsgálják át a belső gázellátó rendszereket. A karbantartás során ellenőrzik a gázvezetékek és a gázberendezések csatlakozásainak tömítettségét, valamint megszüntetik az esetleges gázszivárgásokat. A Házmerezsi Kárpátaljai Kirendeltségének oldalán közzétett ütemterv szerint Beregszászban ebben a hónapban 36 címen tervezik a belső gázellátó rendszerek átvizsgálását.
0: У червні співробітники Закарпатської філії ТОВ «Газмережі» обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 198 багатоповерхових будинках регіону, а саме в Ужгороді, Береговій, Іршаві, місті Хуст, Виноградові, Сваляві та інших населених пунктах. Під час обслуговування перевірятимуть герметичність з'єднання газопроводів і газового обладнання та усуватимуть витоки газу. Зокрема, згідно з графіком, розміщеним на сторінці Закарпатської філії ТОВ «Газмережі», в Берегові цього місяця планують обстежити внутрішньобудинкові системи газопостачання за 36 адресами.
4: Már a nyár elején rekordmennyiségű tűzifát vásárolnak az ukránok a következő fűtési szezonra. Az ukrajna erdői állami vállalat szerint a kereslet a tavalyi évhez képest megduplázódott. Az éveleje óta több mint 1,1 millió köbméter tűzifát értékesítettek. A szakemberek szerint hiánytól nem kell tartani, a szükséges készletek rendelkezésre állnak. A tűzifa ára egyelőre stabil. A kemény lombos fafajták köbmétere átlagosan 1400 rimnyába kerül, míg az olcsó fafajtákért mintegy 950-1100 rimnyát kell fizetni. A korai vásárlási hullám hátterében az áll, hogy sokan már most szeretnék biztosítani téli tüzelőjüket, elkerülve az esetleges későbbi áremelkedéseket és ellátási problémákat, tudatta a kiszó.net.
0: Вже на початку літа українці закуповують рекордні обсяги дров на наступний опалювальний сезон. За даними державного підприємства «Ліси України», попит порівняно з минулим роком зріс вдвічі. Від початку року було реалізовано понад 1,1 мільйона кубометрів дров. Фахівці запевняють, що дефіциту не буде, адже необхідні запаси деревини є в наявності. Ціни на дрова наразі залишаються стабільними. Кубометр твердолисних порід коштує в середньому 1400 гривень, а дешевші породи деревини – близько 950-1100 гривень за кубометр. Причиною раннього ажіотажу на ринку стало прагнення багатьох українців заздалегідь забезпечити себе паливом на зиму та уникнути можливого подорожчання або проблеми з постачанням у майбутньому.
4: Megkezdődött a jelentkezések fogadása az akár 1 millió hryvnyi összegű, kamatmentes, legfeljebb 5 évre szóló hitelprogramra gazdálkodók számára. A lehetőséggel azok a gazdaságok élhetnek, köztük a jogi személyiséggel nem rendelkező családi farmok is, amelyek szerepelnek az állami agrárnyilvántartásban. A támogatás többek között mezőgazdasági gépek és berendezések vásárlására, állatállomány beszerzésére, termelőlétesítmények építésére és felújítására, évelő ültetvények telepítésére, valamint öntözési és meliorációs munkálatokra fordítható. A Gazdasági, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a pályázatok benyújtására július 2-ig van lehetőség.
5: Стартує прийом заявок на отримання до 1 мільйона гривень безвідсоткового кредиту для фермерів терміном до 5 років. Можливістю можуть скористатися фермерські господарства, зокрема сімейні ферми без статусу юридичної особи, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі. Кошти можна спрямувати на придбання техніки та обладнання, закупівлю поголів'я тварин, будівництво та реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, зрошення та меліорацію земель, інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Прийом заявок триватиме до 2 липня.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Változóan felhős idő várható estig, számottevő csapadék nélkül. Holnap azonban helyenként zivatarok és rövid idégtartó eső is előfordulhat. A hőmérséklet a következő órákban 26 fok körül alakul, ez estére 22 fokig csökken.
5: Мінлива хмарна погода протримається до вечора. Сьогодні без істотних опадів, проте сьогодні буде без істотних опадів, проте завтра місцями можливі грози та короткочасні дощі. Температура повітря у наступні години становитиме біля 26 градусів. Ввечері опуститься до плюс 22.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Sportivní noviny.
2: Sporthírek következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Ragyosz Lukacsán, Dovásoljú Váhenovene Sportlón. A horvát labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Zlatko Dalic kihirdette csapata keretét a 2026-os világbajnokságra. A népsorba bekerült a horvát futball legendás középpályása Luka Modric is, akinek ez a világbajnokság pályafutása utolsó tornája lesz. A világbajnokságban a horvát válogatott egy csoportba került Angliával, Panamával és Gánával. A tornán Észak-Amerika három országában, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik meg, június 11 és július 19-e

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: A Vásároslamény felől Vitka irányába érkezünk, egy különleges természeti látvány fogad bennünket, a Vitkai platánfasor. Ez a több mint egy évszázados fasor nem csak árnyékot ad és esztétikai élményt nyújt, hanem a város egyik legértékesebb zöld öröksége is. A platánfákat a 20. század elején, az 1920-as években ültették az út mindkét oldalán. Eredetileg mintegy 80 fa alkotta a fasort, amelynek célja az volt, hogy természetes árnyékolást biztosítson, valamint ünnepélyes, rendezett bevezetést adjon a település részhez. A platánok gyors növekedésűek, hosszú életűek, így nem meglepő, hogy már a tekintélyes méretű, impozáns példányok sorakoznak itt. A Vitkai platánfasor helyi természeti védelem alatt áll, és szerepel a Vásároslaményi települési értéktárban is. Tájképi jelentősége mellett ökológiai értéke is számottevő, élőhelyet biztosít madaraknak, javítja a mikroklímát, és hozzájárul a város zöld arculatához. Az értékmegőrző munka országos elismerést is hozott. A Vitkai platánfasor 2023-ban elnyerte az Év Fasora címet a Virágos Magyarország versenyen. A díj nem csak a fasor szépségét, hanem a gondos fenntartást és a közösség természeti értékek iránti elkötelezettségét is méltatta. A Vitkai platánfasor ma is élő része Vásároslamény mindennapjainak. Séta, kerékpározás vagy egy lassú autózás közben is megállásra késztet. Csendes emlékeztetője annak, hogy a város értékei nem csak az épületekben, hanem a természetben is ott élnek.

0: Ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классный радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: Kedves hallgatóink, az elkövetkezőkben is egy üveghegymesét fogtok hallani. Fogadjátok szeretettel! Rojek Noémi, Anna és Fili. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon és az óperenciás tengeren túl egy kis királyságban élt egy király és egy királynő. A király és a királynő igen szerették egymást, és boldogok voltak, sőt, boldogságokat tetézte az is, hogy a királynő áldott állapotba került. Ahogy teltek múltak a hónapok, a király és a királynő egyre jobban várták a kisbaba érkezését. A szobáját berendezték, megvettek minden ruhát, játékot, ami kell, és azt gondolták, hogy boldogságuk elé már semmilyen akadály nem gördülhet, de sajnos nem így lett. A királynő megbetegedett. A doktorok sorra jártak a palotába, hogy meggyógyítsák a királynőt. Azonban nem sikerült. Ahogy a királynő egyre betegebb lett, úgy a király egyre kétségbe esettebbé vált. Nem tudta, hogy mit évő legyen, és hogyan gyógyítsa meg a feleségét és a gyerekét. A király végső kétségbeesésében útnak indult, hogy hát ha megoldást talál a problémájára. Ahogy ment, vendegélt, és bejárta az egész királyságot, egy öreg nénivel találkozott, aki egy varázslóhoz vezette őt. A király elmondta a varázslónak, hogy bármit megad neki, és dús gazdaggá teszi, ha meggyógyítja a feleségét és a gyermekét. A varázsló felajánlotta a segítségét a királynak, de semmi pénzt nem kért cserébe, hanem egy feltételt szabott. A feltétel szerint a varázsló meggyógyítja a királynőt, de cserébe azt kéri, hogy ha a gyermek betölti a 18. életévét, akkor a varázsló elmegy érte, és örökre magával viszi. A király megdöbbent a varázsló kérésétől, és gondolkodási időt kért tőle. A királyi pár sokat tanakodott, hogy mit évők legyenek. És végül úgy döntöttek, hogy belemennek a varázsló ajánlatába, és míg a gyermek felnő, addig úgy is kitalálnak valamit, hogy úszhatnák meg az egészet. Így is történt, a királynő meggyógyult, és egy egészséges kislánynak adott életet. A kislány az Anna nevet kapta. A kis Anna olyan szép volt, mint a fénylő napsugár. Szépségéhez hasonlót nem találtak a királyságban. És amíg felcseperedett, addig a király és a királynő sokat tanakodott, hogy mit évők legyenek. Mert tudták, minden nap elteltével egyre közelebb kerül az az időpont, amikor a varázsló eljön érte, és örökre magával viszi. Teltek múltak az évek. Anna egyre nagyobb, érettebb, szebb lett, és egy hónappal a 18. születésnapja előtt a szülei úgy döntöttek, hogy bezárják a királylányt, addig, amíg meg nem küzdenek a varázslóval. Egy éjjel, amíg a királylány aludt, a szülei messze a királyságtól egy erdő mélyére egy kis házba vitték. Miután Anna magához tért, nem tudta, mi történt. Nagyon szomorú volt, és próbált kijutni az erdőből, sajnos kevés sikerrel. Ahogy múltak a napok, a királylány kezdett beletörődni a sorsába. Azonban a ház közelében egy nap meglátott egy fiatalembert, Filipet. Épp az erdőben vadászott. Filip megpillantotta a házat, és mivel nagyon elfáradt, úgy gondolta, bemegy, és egy kicsit megpihen. És aztán meglátta a királylányt. Igencsak megdöbbent, hiszen nem számított senkire, főleg nem egy ilyen gyönyörű lányra. Ahogy felocsúttak mindketten a döbbenettől, a királylány elmesélte a történetét a fiúnak. Filip megsajnálta Annát, és felajánlotta, hogy segít neki kijutni az erdőből, és segít neki hazatalálni. A királylány igen megörült, nyomban elfogadta a fiú segítségét, és útnak indultak. Itt nappal átéve jártak, és nagy nehézségek árán, de kijutottak az erdőből. Amikor Anna visszaért a palotába, nagy örömmel akarta magához ölelni szüleit, azonban ők döbbenten bámultak Annára. Tudták, hogy a varázsló hamarosan itt lesz. Anna értetlenkedve állt a szülei előtt, és kérdőre akarta vonni őket, mert nem értette, hogy miért akarják őt elbújtatni. Azonban a magyarázkodásra már nem került sor, mert megjelent a varázsló. És szó nélkül magával vitte Annát. A királyi pár dühös lett Filipre, amiért kihozta Annát az erdőből.
1: Miért hoztad ki Annát az erdőből? Meg akartuk menteni az életét. És erre te...
0: Filip viszont választ sem adott, mert azonnal elhatározta, hogy kimenti Annát a varázsló kezei közül. A királyi pár meg akarta akadályozni a fiút, mert tudták, hogy semmi esély sincs arra, hogy a varázsló elengedje Annát. De Filip összeszedte minden bátorságát, és útnak indult. Heteken keresztül járta a királyságot annak reményében, hogy rátalál Annára. Mikor már minden reményét feladta volna, Filip egy idős bácsival találkozott, akinek megesett a szíve rajta, és elvezette őt a varázslóhoz. Mikor Filip találkozott a varázslóval, azt mondta,
1: könyörgök, engedd el Annát!
0: De a varázsló azt mondta,
2: dehogy is.
0: A fiú azonban nem tántorodott meg, és napokon keresztül ott ácsorgott a varázsló háza előtt, míg a varázsló egy napon megenyhült a fiú iránt, és egy feladatot adott Filipnek, hogyha teljesíti, akkor elengedi a lányt. A feladat szerint Filipnek a következő 3 dolgot kellett elhoznia a varázslónak 3 napon belül. Egy csokrot, amely tartalmazza a világon az eddig ismert összes virágot, a világ legfinomabb ételét és az igaz szerelmet. Filip hazament és elkezdett gondolkodni, hogy lehetne 3 nap alatt összegyűjteni a világon eddig ismert összes virágot. Nem kellett sokat tanakodnia, és már is rájött a megoldásra. Gyorsan elment egy könyvtárba, megkereste a könyvet, amiben fel vannak jegyezve az eddig ismert növények, a könyveket csokorba fogta, és már meg is volt az első feladat. A második feladat megoldásához elment az édesanyjához, és megkérte, hogy főzze meg a kedvenc ételét. Ahogy kész lett az étel, azt Filip nyomban elvitte a varázslóhoz. Amikor odaért, a varázsló nevetett, és gúnyosan megkérdezte tőle,
1: hol van a virágcsokor?
0: Erre a kérdésre Filip elővette a csokorba fogott könyveket, és azt mondta, te egy csokrot kértél tőlem, ami tartalmazza a világon eddig ismert összes virágot, és én elhoztam neked. A varázsló megdöbbent, de el kellett fogadnia, hogy a fiú teljesítette az első feladatot. Ezután Filip elővette a tálételt, és oda tette a varázsló elé. A varázsló megkóstolta, és megkérdezte,
1: honnan tudtad azt, hogy ez a világon a legfinomabb étel?
0: Filip erre azt válaszolta, hogy számára ez a legfinomabb étel, mivel az édesanyja készítette. A varázslónak be kellett látni, hogy alábecsülte a fiút, és hogy a második feladatot is sikerült teljesíteni. De rögtön meg is kérdezte tőle.
1: Na és hol van az igazi szerelem?
0: Filip erre a kérdésre odament Annához, átölelte, és azt mondta. Itt. Te az igaz szerelmet kérted tőlem, és én elhoztam neked. A varázsló ezek után belátta, hogy a fiú teljesítette mind a 3 feladatot, és nehéz szívvel ugyan, de elengedte Annát. A fiatalok ezek után hazaindultak, és a király jutalmul nekik adta a királyságát és az összes vagyonát. Ezután Anna és Filip összeházasodtak, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
3: Mese volt!
4: Abban minden mese volt!
5: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!
6: Na, hozzad! És... Di! Na, ha, di! Na, ha! Indulj! Na, hát indulj!

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: It's always on my radio.
3: A legjobb zenék a te ritmusodra hangol. Pulse FM.
4: Don't forget your love. Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.

0: Rádiós FM.
1: Ahogy a bevezetőben is hallhattad, ez ma egy friss, modern hangzású zenesáv, ismerős nevek, aktuális pop, nagyvárosi FM hangulat, kellemes időtöltést kívánok, Antal István vagyok, indulunk. Vitányra egy oszlok, hogy sem szívanyi, hogy fírilek, kész, úgy sászni, muzaisné, vibe, vidom, imen, az, vizsé, pop, dance, atmoszfára valókor, misztana FM, hvili, radio, pulsz FM, diven osztod vágyod én, pusenáj ma.

Ez volt a mai zenesáv, modern pop válogatás. Köszönöm, hogy velem tartottatok, kellemes időtöltést. Antal István voltam. Sziasztok! Lesz vám сегодня и все, залишайтесь на Коле Радио Пульс, слухайте, что добро звучит, и нехай музыка робить ваш день легшим. Почуємось!

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a pár. Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok, va!
1: Jodin FM. Klassne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.
2: Gyere, bontsunk újra szárnyakat. És senki

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjanosto 2, Diodin FM.